Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát hogyha minden igaz, akkor Taylor Swift-éknek most zajlik a lagziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát a minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, például Alex Kenji és a Bambolé. Ezt a dalt is lehet hallani egészen biztosan Ráckevén, a Dunapart Festen a Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurts klasszikusban mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, minden.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világ legtitokzatosabb DJ-je Marshmello után, ugye ő az, aki mindig jelmezt visel, meg maszkot a fején, a fellépéseken. A világ egyik legjobb DJ-t hozom, többször megnyerte már a DJ meg Top 100 szavazást, Martin Garrix és a Mati Szentszetkóval közös Butterflies a tudáspercek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Break my heart.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokkal tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

like it when you take control, even.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is, Dark Pop után Lady Gaga és az Abrakadabra után egy kicsit dancehall-osa, mumbatonosa, IDM-esa veszik a figurát. Egy amerikai szupercsapatnak köszönhetően egy sztár producerrel, az Élen Diplóval, hát ez az ő örök szerelem projektje, a Major Lazer, és az egyik leghíresebb daluk, a Light It Up.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról, amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Faithless-szel közös New Religion tudja, hogy szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újabb helyszíneken lesznek jövő héten adóhatósági ellenőrzések. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd. És a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére, a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Siklóson. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a földi úton történő gyérítésre július 6-án hétfőn kerül sor a napnyugta utáni órákban. A felhasznált készítmény melegvérű állatokra, illetve emberre nem veszélyes. Hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Ha hétfőn az időjárás nem lesz alkalmas a szúnyogírtás elvégzésére, akkor azt kedden vagy szerdán pótolják majd. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az Alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszátkálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Király Tamás helyett én, Kis Márti hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy Tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, és Taylor Swift aktuális dalát, az Opelite-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk, ja nem, 8-ig, ne keverjük most itt össze az órákat, aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Taylor Swift és az Opelite például nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után hozom.

0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Mohácson. Csapadéktól ma nem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani, a szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. Rekordszámú jegyet váltottak a nézők a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira a 2025-26-os évadban. Lipit Zsolt, az intézmény igazgatója közösségi oldalán szerdán azt írta, összesen 105 ezer belépőt értékesítettek. A társulat 366 előadást játszott az évadban. A Hamupipőke és a Pál utcai fiúk című produkció egyaránt közel 50 alkalommal volt látható. Az évad során a társulat művészei Erdélyben és a fővárosban is vendégszerepeltek. Az új évadban a Pécsi Nemzeti Színház 13 premierrel és már műsoron lévő népszerű előadásokkal várja majd a közönséget. Edzőmeccset játszik ma a Szentlőrinc Ese. Az MB2-ben szereplő labdarúgó csapat a felkészülés közepénél jár. Ma a másodosztályba visszatérő FC Nagykanizsa lesz az ellenfél. A mérkőzést a Szentlőrinci pályán rendezik délelőtt 10 órától. A következő felkészülési találkozóra július 8-án szerdán kerül sor, amikor a szintén MB2-ben szereplő HR Rend Kozár Mistány érkezik majd Szentlőrincre. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kelt szombaton, annak biztos, hogy dolga van a Rádió egyesek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik, nem is olyan messze tőlünk. Jövő héten Ausztriában két fellépése is lesz, aztán Németország, Svájc. Ha valaki onnan hallgat minket, lehet, hogy elcsípi majd. Ez a Do It Again.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Justin Bieber és a Sorry, nagyon szeretjük ezt a dalt, és hogyha kell egy kis ébresztő így a kora reggeli órákban, akkor azt a férfit hozom, akinek a középső neve a holland butha megfelelője, Sam Felt és a Heart Like Mine.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták az új búji szolgáltatóházat. Akár 29 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön átadták az új szolgáltatóházat Bújban. A város önkormányzata korábban 250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el fejlesztésekre. A forrás segítségével megújult a Bújik kastélyparkban lévő futókör, és sor került a korosfák metszésére, ápolására, ahol kellett, ott ki is vágták az előregedett növényeket. Emellett a Temető utcában lévő régi üzemi épület átalakításával létrehoztak 4 bérelhető egységet, melyet a helyi szolgáltatói szektor kisvállalkozásai vehetnek igénybe. Az épületek bekerülési költsége 304 millió forint volt, ehhez 201 millió forint támogatást használtak fel, a fennmaradó részt az önkormányzat önerőből biztosította. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Felkészülési meccsen találkozik ma a HR Rend Kozár Mistány és a PMFC. A barátságos labdarúgó találkozót Kozár Mistányben rendezik délelőtt 10 órától az új füves edzőpályán. A meccsre a szurkolókat is várják. A magyar közútjelzései szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a Hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni, Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára. Can't hold-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tartanak a Vémindi bölcsődében. Napközben legfeljebb 28-29 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Célegyenesbe fordult az új mohácsi parkolóház építése. A kenyérgyár parkolóház kialakítása tavaly augusztusban kezdődött meg a buszpályaudvar közelében. Az épület bekamerázott szintjein kényelmesen parkolhatnak majd az autók. A parkolóház csaknem 90 jármű befogadására lesz alkalmas. Az érintett részeken a közműépítési feladatok már befejeződtek. Az épületben a külső és belső burkolási feladatok vannak hátra, illetve a festést kell elvégezni. A parkolóház a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit a lakosság előtt. A magyar közút jelzései szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa, New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Showban, Diszkósít csapata is, Cookies, aztán senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fesztel lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en. Bibi Rexa, Faithless New Religion, hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Mohácson. Csapadéktól ma nem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani. A szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A hírt családja közölte pénteken az MTI-vel. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, rendezőként is sikeres volt. Temetéséről később adnak információt. Edzőmeccset játszik ma a Szentlőrinc Ese. Az MB2-ben szereplő labdarúgó csapat a felkészülés közepénél jár. Ma a másodosztályba visszatérő FC Nagykanizsa lesz az ellenfél. A mérkőzést a Szentlőrinci pályán rendezik délelőtt 10 órától. A következő felkészülési találkozóra július 8-án szerdán kerül sor, amikor a szintén MB2-ben szereplő HR Rend Kozár Mistány érkezik majd Szentlőrincre. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstar színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrieri elején. Ez a megújulásra, folyamatos megújulásra való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok. Én déltől jövök majd vissza a Daily Mix-el, és ma is lesz Top 50, 10 és dél között Györke Attilával. Találkozunk nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Átadták az új búji szolgáltatóházat. Akár 29 fokot is mérhetünk délután. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön átadták az új szolgáltatóházat Bújban. A város önkormányzata korábban 250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el fejlesztésekre. A forrás segítségével megújult a búji kastélyparkban lévő futókör, és sor került a korosfák metszésére, ápolására, ahol kellett, ott ki is vágták az előregedett növényeket. Emellett a Temető utcában lévő régi üzemi épület átalakításával létrehoztak 4 bérelhető egységet, melyet a helyi szolgáltatói szektor kisvállalkozásai vehetnek igénybe. Az épületek bekerülési költsége 304 millió forint volt, ehhez 201 millió forint támogatást használtak fel. A fennmaradó részt az önkormányzat önerőből biztosította. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Felkészülési meccsen találkozik ma a HR Rend Kozár Mistenny és a PMFC. A barátságos labdarúgó találkozót Kozár Mistenyben rendezik délelőtt 10 órától az új füves edzőpályán. A meccsre a szurkolókat is várják. A magyar közút jelzései szerint a 66-os úton Magyar Szék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Zsülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
3: Balázsék Extra!
6: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben, horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos halt olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
7: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
6: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a 4 gyereknek, azt ott a 4 felé.
8: Egy darab gombócot.
6: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
7: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
6: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár női tagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy mostanra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése, cápázás. Megkóstolhatom. Józsi, jelentek a térdre. Megcápázta a kaját, elhiszed. Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! Tehát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
7: De
6: nem?
7: Már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudom, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy ez szinte emelkedéshez képest.
6: Figyeld, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turista busz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjén.
5: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
6: Vacsorára elvitték a literes ketchupöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, fabors, sószórod. Úristen.
5: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
7: Jó, részegen 20 évesen, érted? Nem pedig az. Ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
6: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
7: De mennyit spóroltak?
6: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így mész nyaralni.
7: És ugye, hogy ideologizálják, én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszállja a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
6: Igen.
7: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
6: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
7: Konkrétan.
6: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
7: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, ő azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
6: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
7: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja rólad, hogy, hogy
6: a Spúr sohasem tudja magáról, hogy Spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
7: Szerintem esténként úgy fel. Én biztos, hogy voltam így. Nem, én

0: az oda- és visszaútüzemanyag költségét meg kilopták a céges teherautókból a munkahelyeket.
1: Na, így olcsó nyaraj.
2: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik, ülsz a tengerparton, ezt a só lettet.
1: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye jól is esik.
2: Egy ilyen könnyű nyári étel.
1: Meg hát a konzerv só lett. Ma most jön a Jedi.
0: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
1: Mert az olcsó.
0: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe bánod.
1: 2-20 literes hátul.
0: Biztos nem balesetveszélyes.
1: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
0: jajne.
1: A doboz.
0: Jajne.
1: Amibe a reggelinél bepakoltad, meg
0: jajne,
1: volt
0: jajne.
2: De akkor miért a lábát kötötte fel?
1: Oda több fért volna.
2: Egy nagyobb doboz.
1: A háromszögre kötöd a kendőt.
0: És berakszod. Van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110-el kellett menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
1: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
0: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj!
1: Azért, mert a strandon egy euróért fújják.
0: Fölfújod itthon.
1: Ezért itthon fölfújod.
2: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem, nem értem.
1: Max fölfújott szájjal, érted?
2: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
0: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
2: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
1: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő
2: Katikám,
1: a fogyasztás.
2: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
0: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
2: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, akkor mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
0: jaj, maradott, és ezt nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, olyan társággal, akikkel nem megy, akkor
1: de jó
0: baráti
1: társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
0: De jó barátoknál ez kimered. Mondani.
1: Akkor
0: gyerekek, mit okajálunk?
1: Ebben
0: így van.
1: Mi megyünk abba.
0: Szerintem az működik.
2: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt lesztek ott. Mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét az róluk szóljon. És akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg, és ő már nem akart mindenhova elmenni, mert ott már nem akart mocorogni.
1: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénze.
2: De van rá pénze, csak nem akart rá költeni.
0: Igen, ott. De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, aki még nem volt. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, igen. Nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevet régi barátokkal, már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
2: jártok.
0: Ezt még
2: azzal lehet megfejelni, különben, hogy ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
0: Ez is figyeled?
2: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
0: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
2: Na, nekünk volt.
0: Ráadásul közösen barátokkal.
2: Pláne
0: nem. Azért mazohista nem vagyok.
2: 20-an mentünk nyaralni, na, és akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
0: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
2: Azt nem is az.
1: Óriási buli volt, figyelj a végén.
0: Nyaralásnak.
2: Volt mulatság. Az volt, hogy a Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
0: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
2: Nem.
0: És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki, ez, akit még nem akar strandra menni, nem akar
2: barátnőmet is elakadták rabolni.
0: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
2: hát
0: hogy
2: ez
0: nem.
2: Ez is
0: azonnal lázadok.
2: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
0: Igen, van a sok fajta típus van, igen. A rohanós, állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk
2: idősége. Jó, onnantól kezdve megvan megsértődve, és utána
0: nagyon
2: meg van
0: sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és igen. Többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
2: Igen, igen.
0: De
2: igen.
0: Már remél a csapikapi.
2: És a felesége simogatja a hátát.
1: Nyugodj meg, drágám.
0: Igen, és duzzogva csendesen

0: Akkor elmegy egy múzeumban, ahol senki nem megy vele.
1: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
2: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
0: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
1: Nálunk így. 8:00 indulás.
2: Ez most komolyan mondod.
1: 9 óra már a következő.
0: Micsoda? Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
1: Senki
0: 7 óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
2: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
1: azért,
2: hogy azonnal
1: mert mész
2: kell
1: látni a világot, nem tecspedni a tenger. Parton.
0: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne, tudod, mennyire egyedül menne a Feri a velem nyaralna?
2: Hát ő már a kitelepülésre is ki voltam készül, hogy ez állandóan ment valahova.
1: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
2: minden. De ez az életközepi válság odóta van így,
1: nem,
2: vagy
1: ez
2: úgy?
1: Világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
0: 10:30-kor olyan részegen fekszek két kájpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom. El nem tudom, és mindegy, hogy még 4 bétveket.
1: Menjetek nyugodtan, jövök mindjárt!
0: Igen.
2: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban, új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot?
1: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
2: Visszafogtak, muszáj az volt, hogy
0: be akarja hozni, igen. Na gyorsan fejjük még Ákost, az utazó majom Ákost, csak hogy segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
1: luxus?
0: Luxusba olcsón. Hello Ákost, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggel.
1: Hello.
0: Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
3: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
1: Na, hogy menjünk?
3: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 000 forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az körülbelül 700 000, normál légitársasággal pedig olyan 1 000 000 körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 000 forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 000 körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 200 000 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
2: De minket nem ez érdekel, 20 000-ből hova?
3: Oké, 20 000-ből napi 16 000, napi 16 000 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebben benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
0: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
3: hát napi 16-tól van.
0: Napi 16.
3: Igen.
1: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
2: Lenne az a hajó a rotor mellett. Tehát,
0: így. Igen.
3: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
1: Ez így igaz. Is. Ez így igaz.
2: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
3: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
0: És most mi a felkapott? Ezt
3: gondolnák sokan.
0: Magyarok hova mennek? Horvátország?
3: Omán
0: tényleg?
3: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 000 forint helyett Kréta 89 000, vagy teljes ellátással Szicília 439 000 helyett 99 000. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
0: Szállás, mondani, repülő, hogy... fejenként 99 000-ből Szicília?
3: Igen, ez az az utazásiroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
2: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
0: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
3: Ez egy tőkeerős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
0: és hogy direkt nyomotára ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
3: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
0: Ja, értem, lenyom, hogy 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállással repülővel azért az elég erősnek tűnik.
2: Annyi, hogy a Mafia Max megnyúz, de hát
3: egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
2: 800 ezer forintból Nyíregyházán? Egy évig nyaralsz.
0: Micsoda, egy évig, micsoda egy... házat veszel izé, lovardával.
2: Erasmus, az gyakorlatilag.
1: Lóval együtt.
2: De király. Igen. Minimum.
0: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello.
4: Nyugalom, emberek. Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott. De nyugalom. Baller azonnal visszatér.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tartanak a Vémindi bölcsődében. Napközben legfeljebb 28-29 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési-gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvétel menetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Célegyenesbe fordult az új mohácsi parkolóház építése. A kenyérgyár parkolóház kialakítása tavaly augusztusban kezdődött meg a buszpályaudvar közelében. Az épület bekamerázott szintjein kényelmesen parkolhatnak majd az autók. A parkolóház csaknem 90 jármű befogadására lesz alkalmas. Az érintett részeken a közműépítési feladatok már befejeződtek, az épületben a külső és belső burkolási feladatok vannak hátra, illetve a festést kell elvégezni. A parkolóház a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit a lakosság előtt. A magyar közút jelzései szerint a 66-os úton magyar széktérségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
4: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot.
5: Most
4: megvédjük a magyar gyerekeket a tanároknak. A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt, oldják meg a szobatisztaságot.
6: De már, hogy 11 éves korukba.
4: Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába. Bekakilnak, be is
5: jönnek.
4: Bocsánat, iskolába, igen.
5: Abból nem esik ki az iPhone.
4: Igen, abból bele tud pakolni a sonkát, remény, meg a lil csokoládét, meg a milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig, hát nem? Vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
5: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötötték a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket, sokkal
6: nem,
5: semmi
6: nem
5: van benne.
6: Nem azt, hogy egy telepisilt pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
5: Nem, hát gyerek, nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk egy éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodába is még küzd ezzel.
6: De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad
5: hát
6: bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordoz az a pelenkát?
4: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julien, és azt mondja a tanár, kiszard be! és a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, aki nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abban, gondolod, ez a gyerek nem szoba tiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt tisztába teszed.
6: És a tanár majd ezt
4: a tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket.
5: Azért durva,
4: hát ez nagyon durva.
5: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a nyíregyházban a gyerekek. Hogy
4: na jó, azért az korai, igen, ott korán
5: értett.
4: Igen, vezették az autót, itták a konyakot és táncolnak a diszkóban.
5: Két helyről volt keresetük. Miről beszélünk?
4: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
6: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
4: Na de az
6: éve.
4: Lehet, hogy annak,
5: nem, az
4: aki...
5: nem a commerce.
4: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül,
6: nem
4: tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
5: Nem a Tokió Hotel van rátéve, hogy izé...
6: Hát nézd már meg, két ilyen táncoló-ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért nem így.
4: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Tehát, hogy miért? Azek a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért ez egészen megdöbbentő.
5: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai problémája, meg úgy egyáltalán, hiszen ezeket a szép futó fiúkat, hello, erre fussatok. Na, de szóval, de igen,
4: hogy... Svájcban a szülők olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresnek, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Szerintem gondolod, a gyereknek milyen megalázó?
5: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
4: Tehát a szülő tartja gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. De ennek kiteszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
6: És a matek óra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
4: És a tanárnak, vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
5: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
4: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, több helyen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
5: Ja, azt nem értem, hogy ezzel a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi?
4: Hát
5: és
4: hogy
5: neked
4: ne?
5: Az a képed,
4: hát...
5: hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
4: Hát hogy ne? És gondolj, egy tesi órát, egy átöltözés, persze. Vagy hát mit hogy... kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
5: De azt lehet, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
4: Nem engedik? Na, de hát, én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogyha valaki éppen bekakilt és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban vaszok, már... akkor is szóvá teszi.
5: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek, hanem
6: hát, az ország független.
4: Milka csokit és Lindl szagú csokoládé illatot
5: kakilnak. Károly, te vagy az?
4: Igen.
5: Na, akkor menjünk.
4: Abban lehet valami. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát ebben az lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla. Hogy,
6: hát, de az gyerek... a szülőnek jó?
4: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát.
6: Ja,
4: a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni, maradni, te már nem tud irányítani.
5: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
4: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
6: ilyen
4: neki...
6: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkre teszed a gyereket és a saját életedet is.
4: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy mit költel?
5: Például náluk is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyereki cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
4: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy bekösd a cipőjét?
5: Igen, igen.
4: Én ezt sose értettem meg, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Például Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
5: Találkozunk Kusturicében.
4: Igen. Hol vagy nyaralni? Törökországban. Ugye, tudod a térképet? Igen. Ugye, kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, más se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefürdik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Ú, már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
5: Hát ez az embernek a lelkivilágától függ, hogy ő miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
6: Hát de és akkor ugye minél távolabb kerülsz ettől.
5: Igen, de felnőtt gyereknek a szülőinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye itt
4: az már nem olyan izgi, nem?
5: Mert nincs meg az a távolság, hogy a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
6: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssözni.
4: Milyen menő.
6: Már nem kell bekötni a cipőt. Igen. Egyedül öltözik. Hey, milyen szülő vagyok.
4: Micsoda, az első busz úton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pezsgő. Közlekedik.
6: Jó, végre.
4: Igen, ez tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
5: Én annyira büszke a lányomra, voltunk múltkor a hotelban, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
6: Megfogod a...
4: Ezt komolyan igen, mondom, hogy lett ez én úri gyerek?
5: Én is mondom, hogy itt valami van.
6: Mitől tanultál?
5: Volt az a turné, tudjátok.
4: Megtanulta, látta, hogy a többiek, hogy ezt neki sem villám.
6: Nem látott ilyet.
5: Konkrétan később villám megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
4: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis 2 hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
6: Hát csomóan.
4: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebét, és a férjem öltön zsebében találtam 2 darab színházjegyet.
5: Kettő meleg.
4: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerd este. Aztán az eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem veszi fel a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit 2 hete, feltűnően kedves lett. Aztán az egyik nap beállított 2 színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyiket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen igen. témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
6: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós cigi letevős kihívásunkat,
4: igen,
6: ahol
4: igen, igen.
6: lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a fél évet, de a fél év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már
5: három
6: akkor,
5: nap.
6: Hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágódtod, mikor hazaértem.
5: Szerintem azt
6: és
5: tészt, például nem illatos szólt. A lehelletet, tudod, az lett gyanús, hogy
4: gyanús volt.
5: Mi ez a mentolasszag?
6: Végre nem
5: szalonnaszagodban, Feri.
6: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
5: Nem akarok neveket mondani, de hogy van egy rokonom, aki soha nem kér a bajt, viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ezért még, nem, köszönöm, ettem, ezért. És múltkor vittem haza egy tászusit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitt, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a sushitálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, de csak ennyit mondanék. Úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
4: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye?
6: Hát ilyen,
4: tehát, hogy te csinálsz valami titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
6: Hát, mert saját magad, tehát te
4: magad előtti szégyelled?
6: Össze. Igen, igen, a dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
5: Mi a tiéd?
4: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni.
5: Hanem
4: hát a Vikit, hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
5: Nem, fordítva.
4: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
6: Volt már ilyen,
4: ugye? Szerda
6: este. Lefeküdtél aludni, sziasztok!
4: Mindig ugyanaz ember jött haza. Igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben. Hogy
5: könnyű átverni téged?
4: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, hogy tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
6: Csabba pisilés.
4: Csabba pisil.
6: Nagyon sokan írják, hogy tudják
4: a párjukról.
6: Tudják az urukról, hogy oda végzi.
4: Hogy oda pisil?
6: Igen.
4: Egyébként az addiktív.
6: Mi az, hogy de komoly?
4: Nagyon addiktív.
6: Mi az, hogy de komoly?
5: De ti is a Csaba pisilés.
4: Hát nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
5: Hát de mi?
6: De hova pisilsz?
5: Ezt nem hallottam.
4: Nem hallottad?
5: Ezek soha nem hallottam.
6: Kérdezd meg az uradat.
5: Az én uram az nagyon tisztességes ember, az ilyet nem csinálna.
6: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
4: De nagyon sokszor.
6: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
4: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon
6: sokszor. Hát itt például csak ugye egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
5: Azt akartam mondani, hogy majd egyszer arra lépek, hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, ami egészen más színezetet a kapcsolatunkban.
4: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
5: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
4: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagyló oldalára, így bukott le, hogy Csabba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfi társaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Jr., Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lopfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plusz kártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
8: Közös kaland?
7: Igen!
8: Játék?
7: Igen!
8: Csak igazi mai slágerek?
7: Igen, igen, igen!
9: Igen! Igen!
7: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
8: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
7: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
10: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
11: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
13: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere New Week. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
14: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: 10. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Mohácson. Csapadéktól ma nem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani, a szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. Rekordszámú jegyet váltottak a nézők a Pécsi Nemzeti Színház előadásaira a 2025-26-os évadban. Lipit Zsolt, az intézmény igazgatója közösségi oldalán szerdán azt írta, összesen 105 ezer belépőt értékesítettek. A társulat 366 előadást játszott az évadban. A Hamupipőke és a Pál utcai fiúk című produkció egyaránt közel 50 alkalommal volt látható. Az évad során a társulat művészei Erdélyben és a fővárosban is vendégszerepeltek. Az új évadban a Pécsi Nemzeti Színház 13 premierrel és már műsoron lévő népszerű előadásokkal várja majd a közönséget. Edzőmeccset játszik ma a Szentlőrinc Ese. Az MB2-ben szereplő labdarúgó csapat a felkészülés közepénél jár. Ma a másodosztályba visszatérő FC Nagykanizsa lesz az ellenfél. A mérkőzést a Szentlőrinci pályán rendezik délelőtt 10 órától. A következő felkészülési találkozóra július 8-án szerdán kerül sor, amikor a szintén MB2-ben szereplő HR Rend Kozár Mistány érkezik majd Szentlőrincre. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
6: Hát azt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
7: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
8: más
7: is.
8: Kultúrkörben más, ezt nem így hívják.
6: Ezt úgy hívják, hogy balek.
8: Úgy van.
7: Igen.
6: Így van. Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi magát, vagy éppen készül elájulni. De hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
8: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén!
6: Hagyjon békén!
9: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
6: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy. Szóval...
8: Vajon miért?
7: Igen.
6: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefán, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekes székes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
7: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem
8: igen,
7: is tudom.
8: Nem akarok sehova menni.
7: Adam Sandler azonnal, tudod.
6: Hogy miért szenvedne szegény
7: igen.
6: ezzel?
7: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
6: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
7: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
6: Igen.
7: Hogy szeretne elmenni
8: hát,
7: nézelődni
8: a sarokra?
6: Igen. Igen, hát hogy úgy történjen vele.
7: Meg a Stefánián sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
6: hát neki ez a napi ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elvickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
7: Jézusom, ez megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
7: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
7: kikapcsolták az áramot?
6: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
7: Gyere közelebb egy kicsit a mikrofon.
6: Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásenyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
7: Azt a mindent, hallod, és a két perc hallgatom azt, hogy ne.
8: És öngyilkos akarok
7: lenni. Milyen megölöm magam.
8: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
7: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
6: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult, hogy
7: annyira tudom, hogy mi a vége.
6: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
8: ilyenkor
6: el.
8: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
6: Hogyne, persze.
8: Hűssé válsz.
7: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Könnyei troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
6: Nem jobb neki.
7: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedjen
6: és itt a pont. Ennyi a sztori.
7: És egy kamasz jobbról agyon ütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
6: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miró előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyal, hogy mindjárt jövök, és a Miró kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
7: kamasz! Troli!
6: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
7: Ugye, ahogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
6: Hogy ne!
7: Annyira tudom, mi a vége.
6: De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
7: Persze, hát te

0: és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
1: Fura volt, amikor kiszállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
2: Vissza a helyére, és várta az új barákot.
1: Beleült, majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
0: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
1: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, az tegye,
3: és ne adja vissza!
0: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy egy kicsit azt vártam, hogy a bácsom itt azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így jeltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
1: Mohó, de megértjük.
0: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
1: A glóriával, szól, még a glóriával, fejet, jó a érzés fölött. Ott van, hogy segítettél.
0: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A
2: Mikihez így beültem. 30 centivel.
1: Igen.
0: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
1: Ne csináld, mert aznap...
2: Aznap te voltál a...
1: Mert hogy a tudod, bácsi legendás a környéken?
0: Igen.
1: Tényleg? Igen. Annyira te vagy. És te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
0: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken. Mindenkivel tologatja magát ide-oda.
1: De jó van, egy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
2: És akit tud, le is vesz.
0: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így... Például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
2: kis
0: arra.
2: Kis nagy fröccs.
0: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
1: engem is. Tök jól megúsztad, azt hittem adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod.
0: Tehát hát egy 10-es.
1: Hát az még az egyébként istenes.
0: Annyi volt az összkészpénz.
2: Ja, de ha lehet, hogy van nála, odaadja.
1: De ha van nálad egy 20-as, odaadod?
0: Hát lehet.
1: Valószínűleg odaadod.
2: Nem lehet, ne hazudj, biztos.
1: Biztos, hogy odaadod.
0: Hát
1: persze.
0: Odaadom, igen.
1: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
0: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
1: még
0: azzal is
1: látványosabban. A lábába hajtotta magát.
0: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
1: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
0: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon ez, hogy gyertek és húzzatok le.
1: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
2: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
1: nem
2: de
1: tudom,
2: valahol
1: hol van. De, hogy,
0: de hogy miért vonzom be mindig Tessék? Ezeket az arcokat?
2: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
1: No, de miért mindig a
2: Juli? Dologba.
1: De miért nem te, miért nem én?
2: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
0: de
2: kamu.
0: Te első... Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
2: Ha segíthetek, uram, még igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, látható.
1: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
2: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan egy ilyen jelző. De hogy nem, hát amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, annak tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
1: Kérdés és nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-el tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szűr áll. Hova tolod?
0: Minek? De miért ne tolnám?
1: De miért?
0: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
1: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
0: Hát mondjuk, ha leülök egy idős ember mellé a 7-es buszon.
1: Ja jó, mondjuk nem járok 7-es busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
0: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
1: ide nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
2: Bizony.
1: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
0: Így van.
1: De ez nem baj. Tehát

0: típus.
1: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy, hogy most így visszamegyek,
0: és
1: számon kérem a bácsit,
0: de akkor
1: hogy én
0: át
1: lettem. De nem, nem.
0: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
1: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. És igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
2: Igen, hogy az egész világgal van baj.
0: Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
1: igen,
0: hogy
1: igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
0: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló.
2: Igen, igen.
0: Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fenébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt, és elfutott valószínűleg, azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
1: én inkább
0: valahol...
1: úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
0: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
2: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
0: mert a
2: van.
0: Nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút, az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
1: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
2: élnek. Akit ugyanígy átvernek,
1: igen.
2: Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
0: én
2: nem adna.
0: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
1: hát
0: oké.
1: Egy valódi mozgássérült.
0: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem. Tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és adjál. Jaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
1: Levegőzni vitték le a bácsit.
2: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
1: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
0: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj ma be neki.
1: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
0: Menj a Stefániába, két
2: kerekes
0: alt visszacsorral.
2: Ha megcsörrem ma a mobilod,
1: akkor kiparítom a szívet.
2: Ennél igen. Az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy bűvítő, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
0: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
1: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
0: Azt is meg tudom mondani, ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
1: Miből tudod?
0: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy van különbség. Nagyon nagy különbség van.
1: A kutyával több pénzt keres?
0: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
1: mert
0: nem akarok. Azért nem akarok, azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap. És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb helyszíneken lesznek jövő héten adóhatósági ellenőrzések. Napközben akár 29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd. És a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére, a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. Szúnyoggyérítést tartanak jövő héten Siklóson. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a Földi úton történő gyérítésre július 6-án hétfőn kerül sor a napnyugta utáni órákban. A felhasznált készítmény melegvérű állatokra, illetve emberre nem veszélyes. Hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik. Ha hétfőn az időjárás nem lesz alkalmas a szúnyogírtás elvégzésére, akkor azt kedden vagy szerdán pótolják majd. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az Alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszátkálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A Hungaromet előrejelzései alapján ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekedhet a fátyol, illetve gomoly felhőzet. Komolyabb csapadéktól viszont nem kell tartani. Az északi szél sokfelé megélénkülhet. A hőmérséklet maximuma térségünkben 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a Vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
5: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye
4: könnyező Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
5: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyolnak, és kilő a lába tőle.
4: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
6: De a szeméből jött, a szájából?
4: Az ormányacskájából.
6: Oh.
4: Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
6: Mucinózus nyál távozott az elefánt szoborból.
4: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek, és ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban, műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
5: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
4: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
6: A Józsi berakta.
4: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
6: Adják vissza a kondenzvizet!
4: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
6: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
4: Ez egy szűrt víz. Ugyanis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
6: De vegyük most akkor gorcsolva, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélek juice.
4: Ez lélek juice itt, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penésszel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Hogy mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpök, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
6: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
4: Hogy valóban csöpög az ormánya.
5: Szent ormányvíz.
6: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
5: Nem, szerintem tudod.
4: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan a hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
5: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
4: Akkor az mindegy, hogy mi van.
5: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
6: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
4: Ó, igen, abszolút.
6: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
5: Hát hogy hipnózis.
4: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
6: Így van. Hát, mit csinált?
4: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
6: Így van.
4: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
6: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkinek beszólni.
4: Igen. Hát biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csoda főzetet ittek.
6: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
4: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
6: Szikvíz,
4: meg a szalvuszvíz. Ti pivizeztetek?
5: Aha.
6: A pivíz az...
5: Nővérem belefutott.
4: Hogy pivíz imádó volt?
5: Igen.
4: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen?
6: Kozmodisznál megálltunk.
4: Volt családi kozmodisz?
6: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
4: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
6: Kékfehér műanyag.
4: Pivíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
5: Így van.
4: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
5: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
4: A vietnámi balsam tényleg
6: működött. Egy dolgot hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
4: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi, apró, tégely, kinyitottad.
6: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
4: Alap volt.
6: Alap. Kicsit az orrod alá. Minden ebben van.
5: A kis csillagos tubusból, tudod?
6: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset használom.
4: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
5: nekünk. A nevét, haver.
4: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
5: Gyurcsókvíz.
4: Gyurcsókvíz. Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
6: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
4: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
6: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
4: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömeg sorokba álltak az emberek.
6: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
4: Akkor még nem volt.
6: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
4: De tudott valamit az öreg, vagy tudott valamit szerintetek?
5: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
4: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
5: Hát valamihez
4: kis
5: volt
4: nyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
6: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
4: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen? Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévébe voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek? Ennyit tudott, hogy...
5: Karizmatikus volt a csávó, tudod az
4: egy ilyen mély osópozba ült félig aludva. Hát azért a nagy
6: karizmája... Full a szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
4: Igen, nézd, oda néz.
6: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
4: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
6: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
4: maga
6: a pszichológia,
4: az elég.
6: Amiről szól, a pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorú, nincs rá okod. Jó?
5: Igen, főnök.
6: Jó? Nem vagy depressziós. Miért vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
4: És kész, és meggyógyított.
6: És meggyógyított. És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
4: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a ház előtt.
6: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de az tuti, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
4: Aha.
6: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
5: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
6: Hát igen.
4: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de igen. Megcsinálta.
5: Mondta,
4: metszett,
5: a mondta a paciens, hogy már jó vagyok.
4: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
6: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy
5: máj.
6: Igen, máj, vagy mit tudom én, és akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
5: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
6: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
5: Nem, az
6: vonat.
5: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
4: A gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket kért?
5: Ott várjál csak ott.
4: De a rendelésen szemben... komoly lóvét kért, persze. Nem? Tehát az
5: meg
4: komoly pénz volt.
5: A tévében is MLD-os volt a
4: ja,
5: telefon,
4: igen, tényleg. Igen.
6: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
4: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod, tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vizimiskája hozzá, nem, egy ilyen őszhaj.
6: Ő validálta őt a tévé, azt mondod?
4: Hát hogyne, biztos, persze.
6: Ez durva amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében van.
4: A tévében van, persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
6: De szoktál emelgetni a tetejét?
4: Volt egy szívbetegség egy gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
6: Most nézd meg azt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézd
4: meg. Üldögélt egy padon, igen, megszólították.
6: Igen, valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy
4: és behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
5: Hajdaganat.
4: Öregem, a Dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Week. weekend, de nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9 millió.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
9: Közös kaland?
10: Igen!
9: Játék?
10: Igen!
9: Csak igazi mai slágerek?
10: Igen, igen, igen!
11: Igen! Igen!
8: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
9: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
8: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
12: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
13: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
16: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz! Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
14: Az új kollégái már várják.
15: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
16: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
15: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: Az 50.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Az idei nyarunk is a Rádió 1 zeneivel teljes, és mutatnám, hogy 2026, 27. hetén mely dalok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. Oh. 49. David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48.

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi Car Keys, 43. Me, 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: Wait a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta,

hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevükkel. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Max Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár. A kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35. helyen.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise, 30.
1: I'm chasing paradise with you.
2: Rádió 1 Top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrád következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem. Comrades, hug yourself, a 29.

0: Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself tőle a 29. volt, 28. lett Matt Sassaritól az It Feels So Good. Rehab Ina, Rock My Body 27. Lado-tól a Larry pedig a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit One Republic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a One Republic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
6: Az új kollégái már várják.
7: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Végét kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fast Boy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Top 50. A 18.
1: A Bumble Alex Kenji-től, aki Olaszországból így a fesztivál szezonra felfuttatott egy Easy Weary klubzenét. Aki szereti a lüktető, táncolható

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Pollard, Bulmex, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunaport Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Joel Corey és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. 13. Martin Garrix és a Butterflies. 12. Camerad, Be My.

0: Top 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

itt a Rádió Egyen a Top 50-ben, most stílusváltunk, és szemfeltel folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piacot. A hallgatóknak tehát pontosan tudniuk kell, hogy az adott DJ-től, producertől mit kapnak. Na hát kérem szépen tőle igazi nyári fesztivál és bulizós dalokat, mert bármikor, amikor kijön tőle egy zene, az olyan hangú,

rádió egy kedvencei, és 2026-27. Hetén így alakul a Top 10. 10. lett Cyril remixében Ed Sheerantől a Camera. Sugar Daddy, Tóth Abigailtől

is Faithless, New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Sam Feltz, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és

Sheerantől az Azizám, a harmadik. Második, Purple Disco Machine, Hurt.

0: 50. Az első.
1: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a rádió1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
6: Közös kaland?
7: Igen!
6: Játék?
7: Igen!
6: Csak igazi mai slágerek?
7: Igen, igen, igen!
8: Igen! Igen!
5: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
6: Gyűjt számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
5: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
9: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
10: Az új kollégái már várják.
11: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
12: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
13: 2026. július 4-e déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
1: Hírtérvillány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
13: Július 2-án csütörtökön került sor Bújban az új szolgáltatóház ünnepélyes átadására. A város önkormányzata a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plus keretében 250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A Búji Kastélypark megújítása és új kereskedelmi és szolgáltatóház építése című projektjére. A csütörtöki rendezvényen dr. Fehérvári Dávid Búj polgármestere elmondta, az Európai Uniós támogatás felhasználása két nagyobb elemből állt, egy zöld és egy gazdasági funkcióból. A zöld funkció keretében megújult a Bújik Kastélyparkban lévő futókör, és sor került koros fák metszésére, ápolására, esetlegesen kivágására. A munka bekerülési költsége 32 millió forint volt 100%-os támogatás mellett. A gazdasági funkció keretében a helyi szolgáltatói szektor kisvállalkozásai számára 4 darab bérelhető egységet hoztak létre a Temető utcában lévő régi üzemi épület átalakításával. Az átépítésre került épületben korábban egy lakatos üzem működött, ami már nem tudott bővülni a lakossági környezetben, így áttelepült a Bújai Ipari Parkba. Az önkormányzat megvásárolta az ingatlant, és a lakóövezethez illő új szolgáltató egységek kialakítása mellett döntött. Az elkészült épület megfelel a hatályos energetikai előírásoknak, fűtése termálvízzel valósul majd meg. Az új korszerű épületet bérbeadásra szánják, a lakosság igényeit kiszolgáló, életminőségüket javító szolgáltatók számára. Az épületek bekerülési költsége 304 millió forint volt, melyhez 201 millió forint támogatás került felhasználásra. A fennmaradó részt az önkormányzat önerőből biztosította. Jubileumi hangversenyre várják a közönséget ma délután 6 órától a szigetvári Zrínyi téri Szent Rókus templomba. A koncert apropója, hogy a Tinódi Vegyes Kar és az erdélyi Pastorala Kamarakórus immár 25 éve ápolt testvéri kapcsolatot, mely az évek során nem csak szakmai együttműködéssé, hanem valódi barátsággá is vált. A két kórus kapcsolata 2001-ben kezdődött, majd 2023-ban testvérkórusi szerződéssel is bővítették együttműködésüket, melyet 2023-ban újra megerősítettek. Az elmúlt negyed évszázadban számos alkalommal találkoztak Szigetváron és a Háromszéki Kovásznán, ahol közös koncertekkel, próbákkal és kulturális programokkal mélyítették el kapcsolatukat. Korábban Bucskics Anett, a Tinódi Vegyes Kar karnagya úgy fogalmazott, a két együttesnek együtt dobban a szíve. Mint elmondta, a távolság és az utazás nehézségei ellenére mindig arra törekednek, hogy rendszeresen újra együtt állhassanak színpadra. A közös fellépések során több művet is együtt adnak elő, melyek különös élményt jelentenek a kórustagoknak és a közönségnek egyaránt. A mai jubileumi koncerten ezúttal is mindkét együttes önálló műsorral készül, ám az est a két kórus negyed évszázados kapcsolatát és a közös éneklés örömét ünnepli majd. A mai hangversenyen tehát a Pastorale Kamarakórus és a Tinódi Vegyes Kar is fellép, a szervezők pedig minden érdeklődőt várnak az ünnepi hangversenyre. A hét elején ünnepélyes keretek között írt alá képzési-kutatási együttműködési megállapodást dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karának dékánja, és Kis Zoltán, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház főigazgatója, a 225 év gyógyítás a jövő kutatásai című klinikai kutatási fórumon. Az ünnepélyes eseményre Szekszárdon került sor, számolt be a hírről a Pécsi Tudományegyetem. A megállapodás célja a betegség megelőzésügyének előmozdítása a térségben, a társadalmi prevenciós edukáció fejlesztése, az egyetemi tudományos kutatásokban történő együttműködés, az egyetemi felsőoktatás elméleti és gyakorlati ismeretanyagainak szélesítése, továbbá az új egészségtudományi kutatási eredmények szélesebb körű megismertetése. A klinikai kutatási fórumon az egyetemi kar képviseletében részt vett dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár is, aki a két intézmény kapcsolatáról, valamint a lehetséges új kutatási kooperációkról tartott előadást. Az egyetemek új generációjának a képzési-kutatási tevékenység, valamint az intézményi, vállalkozási és civil szférának nyújtott szakmai támogatás mellett aktívan be kell kapcsolódnia a térségi, regionális, társadalmi, kulturális, gazdasági folyamatok formálásába is. Ez az alapvető célkitűzés vezérel bennünket ennek a megállapodásnak az aláírásakor is, jelentette ki dr. Szécsi Gábor a rendezvény során. Jövőre a baranyai Geresdlak viselheti a Finnugor Kulturális Főváros címet, miután sikeresen pályázott a titulusra, közölte rádiónkkal a község önkormányzata. A Finnugor Kulturális Főváros program egy nemzetközi kezdeményezés, amelynek célja a finnugor népek kulturális örökségének bemutatása és életben tartása. A címet pályázat útján minden esztendőben más település nyeri el, hasonlóan az Európa Kulturális Fővárosa programhoz. A nyertes település az adott évben kiemelt szerepet játszik a finnugor kulturális életben. Fesztiválok, népzenei és néptánc előadások, kézműves foglalkozások, kiállítások, tudományos konferenciák és oktatási események valósulhatnak meg, melyek nem csak a helyi közösséget szólítják meg, hanem nemzetközi érdeklődésre is igényt tarthatnak. Gerezslak 20 éve jelentős finn kapcsolatokkal rendelkezik. 3 finn testvér települése is van, csaknem 20 háznak finn tulajdonosa van, és sok állandó finn lakossal rendelkezik. A településen rendszeres vendégek, a finn nagykövetek, állami vezetők, művészek, valamint Joulupukki, az igazi finn Mikulás is. A település a sikeres pályázat eredményeként 12 program megvalósítását vállalta. Május 1-én finn-magyar családi majálist rendeznek, melyen hagyományos és különleges finn sportág versenyt tartanak. Kiemelt esemény lesz szeptember végén az immár 20. Gőzgombóc Fesztivál. Advent elején nyílik majd a mézes kalács kiállítás, december végén Málenki emléktúra indul, amellyel a Gerezslakról munkatáborokba hurcolt helyiekről emlékeznek meg. Mindezek mellett kifejezetten a címhez kapcsolódó, elsősorban ismeretterjesztő programokat szerveznek, előadásokat rendkívüli tanórák keretében, illetve a tervek szerint komoly zenei koncerteket is tartanak. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 101,9
0: Rádió 1!

0: a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol a programajánlatokkal folytatjuk. Aztán sokára kezdődik a Villány Mozaik magazin műsor. A stúdióban már Molnár
1: Kisdó. Ez a Daily Mix, a rádió egyen, az igazi mai slágerekkel.
2: A
1: Daily Mix. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja szkifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió egyen.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
7: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9.
2: Rádió 1!

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, ma 2026, július 4-e szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Ismét rózsaszínbe öltözik majd villány. Az egyik legjobban várt helyi esemény nem marad el. A Villányi Rozé Fesztivál során a jelmezek, a bulifutás és a sztárfellépők sem hiányoznak. Mi a futást emeljük ki, a program szervezőivel beszélgetünk a helyi terepviszonyokról, a jelentkezésről és a futásról. Emellett kiemelünk egy baranyai rock operát, ugyanis a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical a villányiakat is elvarázsolja. Az előző években is sokan látogattak el Orfűre ezekért a darabokért, idén sem lesz másképp. Sőt, a Széchenyi alakját ismertető darabról egyenesági leszármazottja mesél, Széchenyi Krisztián lesz majd a vonalban, és vagyonvédelmi szempontból rendőri tanácsokat is kapunk. A hőség nem csak megvisel, de a figyelmünket is eltereli, ilyenkor sokan nyitva hagyják az ablakokat, résnyire az ajtót, ezeket pedig a besurranó tolvajuk is kihasználják. Erről beszélgetünk, ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sport, jó hangulat, rózsaszínbe öltözött futók, és persze Villány legjobb fesztivál hangulata. Ilyen lesz a jövő heti Villányi Rosé Fesztivál, és az egyik legnépszerűbb programja, ahol várják a futókat. Idén is több futamon lehet majd rajthozálni. A bulifutáson a jelmezés a jókedv számít, míg a Futabor hivatalos versenyén már az idő eredményeké a főszerep. Hogy kiket várnak az utóbbi eseményre, milyen távok lesznek, és miért érdemes akár futócipővel érkezni a fesztiválra, arról a szervezővel beszélgetünk, Pap F. Ferenc a vonalban.
1: A Futavillány Futabor, amit mi szervezünk, ugye ez azért érdekes, mert van külön Rosé Maraton is, ami 1000 éve megy Villányvárosában, és igazából az a két program most már jó pár éve párhuzamosan van a Rosé Fesztiválnak a szombati napján, hol délelőtt, hol délután. Tehát ugye a lényeg, hogy mi ezt 8 éve csináljuk, vagy 8. éve most idén már, tehát 8. éve van futóverseny is a Rosé Maraton mellett. Ez 2018-ban indult, akkor kért meg minket a város, Villányváros, hogy szervezünk egy futóversenyt is a bulifutás mellett. És igazából a Covid miatt maradt ki azt hiszem 1 év, azon kívül minden évben ezt megcsináltuk, és most már ugye a Futavillány Futabor 8.0 néven, 8. alkalommal fognak rajthozálni most, nem most, hanem jövő hét szombaton.
0: Uh-huh. Július 11-én.
1: Tehát július 11-én fognak rajthozálni, igen, a futók. Úgyhogy így alakult, hogy ez a története

0: amit a gengusok fognak tartani, az ivetés csapata, aztán 8 óra 45 után valamennyivel pedig Szabó Adri fogja tartani a bemelegítést, és akkor 9 órakor pontban pedig elrajtolunk. Itt több távon fogunk indulni egyébként. Van egy klasszikus negyed maraton, ami ilyen körülbelül 11 km, az fölmegy egészen az Ördögárokra, és az egész hegyet így körbe futja a táv. Akkor van egy pincesorfutam, ami 4 km, körülbelül 4 km, és van még egy olyan távunk, illetve egy olyan versenyszámunk, ami párban iszunk és futunk. Lehetett női, férfi, illetve vegyes párosba is regisztrálni, tehát ketten együtt kell, hogy induljanak, együtt kell fristen, és együtt kell célba érni, akkor számít csak az időeredményünk. Ez tehát a párban futunk, iszunk, futam, és akkor van egy túra táv, ami nem versenytáv, az egy 5 km-es túra, részben egyébként a pizzasor futamot érinti majd ez a táv, és akkor a gyerekeknek pedig csináltunk egy 888 méteres kis picikört, az a rendezvénytéren lesz, ahol egyébként az egész futóversenynek a rendezvény központja van, a Villányi rendezvénytéren a nagy színpad előtt.
1: Olvasom, hogy hivatalos futóverseny profi futók számára, ez a legnagyobb távot jelenti? Tehát oda jelentkeztek a profik?
0: Hát ezt a város mindig igen beírja, mert így próbálja érzékeltetni azt, hogy ez egy futóverseny, és ugye a Rosier Marathon pedig egy bulifutás, igazából nem arról van szó, hogy itt profi futók jönnek, hanem igazából az különböztetek a két eseményt, hogy ez egy verseny, az pedig egy bulifutás, tehát én nem mondanám magunkat inkább, nem profinak mondanám magunkat, hanem inkább lelkes amatőr futóversenyre járóknak, akik részben szervezünk, meg részben várjuk a versenyzőket, de az egész rendezvényre értik azt, hogy ez egy futóverseny, beleértve a pincesor futamot, a párban futunk, iszunk futamot, és a negyed maratont is. Tehát, hogy ez a három ilyen versenytáv van.
1: Világos. Nagyjából hány futó áll ilyenkor rajthoz? Ha jól tudom, tavaly is közel 500-an voltak?
0: Hát tavaly azt hiszem, hogy 600 körül vagy 600 fölött volt a nevezési létszám. Most két napra lezártuk a nevezést, több mint 500-an, mondjuk azt hiszem, 550 körül 550 a érmünk van, tehát hogy 550-nél több nevezést nem tudtunk fogadni, de ezt el is értük, azt hiszem, tehát ilyen 550-es a nevezőknek a száma, úgyhogy teltház van idén is.
1: Hát mindenki rózsaszínben itt is?
0: Lehet, igen, lehet. Sőt, ugye lehetett rendelni külön kiegészítőket a nevezéskor, tehát a rendezvénynek a pamut pólóját, illetve a technikai futópólóját is lehetett kérni, és azokba is persze belecsempészték be a rózsaszint, illetve a pinket, meg fog jönni az érembe is, tehát az érembe is van egy kis rózsaszín pink. Úgyhogy igen, tehát hogy bár költözhet, sőt, tehát vannak olyanok, akik kifejezetten tetőtől a talpig rózsaszínbe fognak futni, mondom idén is, mert minden évben volt ilyen. Az előző éveknek egyébként a kis filmeit, meg a képeit azt el lehet érni a honlapunkon, a futaföld.se oldalon, meg ott van minden info, ami korábbi évekkel kapcsolatos, meg a korábbi kis videókat, ott lehet megnézni kis filmeket, úgyhogy igen, voltak tavaly is, meg tavaly ott is már, akik ilyen kvázi jelmezbe öltöztek.
1: Most, hogy megemlítetted a Futaföld Sportegyesületet, kérlek egy kicsit magatokról mesélj az eredményekről, a későbbi tervekről.
0: Hát igazából én a Futapés csapatával fogok szervezni egy nagyobb, nem ennél nagyobb, hanem még egy nagy eseményt ilyen nyár során, az pedig nem más, mint a Pécs-Fahy repülőtéri éjszakai félmaraton. Azt sajnos még technikai okokból nem tudtuk meghirdetni, de mindenki már nagyon várja, és az augusztus 29-én lesz, az is körülbelül egyébként 500 fős rendezvény szokott lenni, úgyhogy azt körülbelül egy héten belül annak a nevezését is meg fogjuk nyitni. Ez most egy jubileumi 10. alkalom lesz egyébként, tehát 10. azt 10 éve rendezünk, ott nem csak a Covid évében maradt, ott utána még pár évig kimaradt a szervezés, mert ezt először 2014-ben szerveztük meg ezt a félmaratont, ugye a repülőtéren teljesen sík a pálya, és ott lehet futni akár egy kört, vagy két kört, ott is lehet váltóban, kétfős váltóban teljesíteni a félmaratont, illetve lehet csak félmaratont egyéniben is futni. Az este 8 órakor fog indulni, augusztus 29-én Pécs-Fahy repülőtéren.
1: Na, kíváncsian várjuk azt is. Kicsit még akkor vissza a Villányi pályához, terephez. Szeretik a futók, legalábbis ezt olvasom, és ezt mondják a legtöbben. Merre mentek? Ugye a Villányi rendezvénytérnél lesz a rajt cél, de hol lesz a pálya?
0: A pálya az úgy néz ki a legnagyobb távon, ugye az a körülbelül negyed maraton. Ugye egy részét futjuk a városba. A rendezvénytértől felmegyünk egészen a legfős utcáig a kilátó felé, és onnan pedig az irányt azt Siklós irányába vesszük, és kb. Egy másfél kilométer után érünk ki a Szőlőhegyi részre, ahol már nem aszfaltos út van, hanem hanem a poros föld

0: vasút. Onnan kb. 3 km-re, tehát elérjük a rajtól 3 km-re a betonos utat, ami igazából rávisz az Ördögárokra, és az Ördögárkot is meg fogjuk futni, egészen fölmegyünk a Szoborpark felé, és akkor úgy kanyarodunk majd vissza a Szőlőhegyen. Tehát igazából ez a pálya, ez a kör, ez nagyon vegyes, mert van benne földes út, van poros út, van betonos út, van aszfalt is benne, úgyhogy mindenekkel ki van köves rész is, ahol kifejezetten kövek vannak, amikor már futunk visszafelé elérjük a legtetejét, ugye 6,5 km-nél van pont a teteje a pályának, és onnan már csak lefelé futunk vissza a városba. Úgyhogy ez egy kifejezetten ilyen érdekes, meg ilyen összetett kör a talaj szempontjából. A látvány szempontjából csodálatos, nem csak azoktól tudom, akik versenyeztek, mert én ugye mindig szervezem, minden évben mi a rendezvényt két nappal megcsináljuk a pályakijelölést, a szalagozást, tehát én is látom, hogy milyen szép, de a rendezvényen még nyilván nem futottam, mert szervezőként soha nem álltam rajthoz, de mindenki csodálja, hogy nagyon szép a kilátás, nagyon szép a látvány, és nem véletlenül jönnek ide a futók. Annak ellenére, hogy nem félmaraton, meg maraton, mert sokan ugye csak úgy mennek már az ország másik végébe, hogyha egy ilyen normális klasszikus távon, nem pedig egy csak 11 km, de ennek ennél elképesztő a mezőny, mert az 550 főből körülbelül, hát azt mondom, a felese, aki baranyai, és több mint a fele az pedig az ország másik részéből jön, és nem csak a szomszédos megyéből, hanem tényleg messziről. Északról jönnek, Pest környékéről jönnek sokan, Szegedről jönnek sokan, úgyhogy az egész országból szinte jönnek erre a rendezvényre.
1: Említetted a terepet, de ez azt jelenti, hogy nehéz pályáról van szó?
0: Nem mondanám nehéznek, nem egy kifejezetten sík pálya, mennyivel fel kell futni a Ördögárok tetejére. Tehát, hogy minden pályán, hogyha a versenyt nézzük, akkor minden pályán ugye az adott körülmények között az adott versenyzőkkel versenyző, tehát hogyha nekem nehéz, akkor másnak is nyilván úgy nehéz lesz. Nem az a szokványos sík terep az tény, és nem is biztos, hogy minden részét meg tudják futni a futók, mert van olyan meredek szakasz benne. Egyébként az pont a fél távnál 5,5 km-en érünk föl az első fő frissítőponthoz, ahol nagyon sokan már beleszoktak sétálni, de hát ez nem gond, meg nem gáz, mert a mezőnek a 95%-ot belesétál, mert már kb. Futhatatlan a rész, de ugye ezért érdekes, meg ezért is jönnek szerintem vissza, mert mondom, nem egy olyan terep, amikor kimegyek egy rekordtán futópályára, és ott lefutok egy fél maraton, hanem ez az tényleg egy olyan 11 km, hogy tele van ugye egy érdekes szakaszokkal, a talajviszonyokkal, a kilátás is csodálatos, adunk szörp frissítést egyébként a felén, sportfröccső sózé frissítést. Amikor meleg van, az elmúlt két évben piszok meleg volt, hogy ott több mint 30 fok volt a hőmérséklet, akkor van a félpályánál volt egy tűzoltó autós frissítésünk, aki locsolta a mezőnyt. Egyébként 3 km-nél jeget adunk a futók kezébe, és most lesz még egy meglepetés, azt még nem mondom el. A végén pedig a tűzoltók lejönnek a rendezvénytére, és akkor lesz még eredményedet, és előtt egy happarti is. És akkor azzal zárul egyébként a happarti eredményedet, és akkor a tombola sorsolással majd a délelőtt.
1: Értem. Jegetek az ember kezébe. Emlékszem, még régebben mondtad is, hogy talán ez egy olyan tanács, amit hasznos megfogadni, mert hogy hűsíti az embert futás közben.
0: Ez most nyilván a hőmérséklettől függ, most én még 8 nappal, vagy nem is tudom, 9 nappal vagyunk a rendezvényt, ilyenkor még nem nézek időjárást, de hogyha 30 fok fölött lesz, akkor igen, kezükbe adjuk a jeget, tehát 3 km-nél, amikor indulok már fölfelé a hegyre, akkor mindenkinek, aki persze kér, annak adunk a kezébe, akár mind a két kezébe egy-egy jeget, és az pont egyébként ilyen melegbe, két ekkora jég, amit adunk a kezébe, az ilyen 2-3 kilométerig elég, tehát amikor fölérnek a főfrissítő pontra, akkor addig az már el is olvad a kezükből egyébként, de van olyan, aki nem a kezébe teszi, a ruhájába máshova, azt is lehet, tehát mi odaadjuk neki, és azt csinálunk, amit nyilván akarnak, de ez ilyenkor jól leüti a testet egyébként, tehát ez tényleg jó tanács. Akár ha nem jeget visz magával valaki, akkor egy fél literes ásványvizet, ha leüt előző nap a mélyhűtőbe, és azt viszi ki, az egyébként 10 km-ig elég, azt is tapasztalatban mondom. Tehát, hogyha elmegyek és egy 10 km-es kört futok piszok melegbe, akkor az 10 km után az már üres lesz az üveg. Tehát annyira felenged, hogy ezt meg is tudod inni. Úgyhogy előtt egy jég volt benne. De mondom, ezek a jégdarabok, amiket mi adunk, azok ilyen 2-3 km-ig jók, és tényleg hűsítik az ember testét.
1: Szuper. 9-kor lesz a rajt. Mikor érkeznek? Nagyjából mi az idő, ami alatt teljesíteni lehet?
0: Az idő? Hát az teljesen változó, mert ugye van, aki ezt 40 perc alatt végigpörgeti, ezt a 11 km-t, 40-45 perc szokott lenni az élmezőny, és akkor van olyan, aki egy másik órát tölt el, és egy más óra múlva fog beérni. Egyébként visszatérve, hogy mennyire nehéz, mi az legelső évben 2018-ban próbálkoztunk egy fél maratonnal, tehát hogy ebből a körből kellett kettőt futni. Azt hiszem, hogy 3 óra körül volt a győztesnek az ideje, és akkor úgy döntöttünk, hogy ebből elég bőven egy is. Úgyhogy ezt csak úgy érzékeltetésként, hogy mennyire más, mint egy síkterep, de nyilván amikor ott vannak a futók, meg versenyeznek egymások, mindenkinek ugyanaz a pálya, tehát ugye azt kell teljesíteni. Ugye ezt valaki tényleg versenyre veszi egyébként, tehát hogy tényleg azért jön, hogy dobogóráján és hogy kapjon elismerést, valaki meg csak az élmény miatt ugye a futás élménye és a kilátás miatt. Amúgy a 3 távon összesen 40 dobogósunk lesz idén is. Ugye a pincesor futamon a 11 kilométeren és a párban futunk, iszunk futamokat díjazunk, és így 40 dobogós lesz idén, akik majd kapnak elismerést.
1: A nevezés akkor lezárult, de ott a helyszínen lehet csatlakozni majd?
0: Nem, mindig úgy csináljuk, hogy van egy létszámunk, tavaly azt hiszem, hogy 600 fő volt a keret, most 550 fő akit be tudtunk fogadni, és hogyha ez elfogyott, akkor aki lemaradt, az kimarad idén, az jövőre, nevezzem be idén, vagy jövőre, ugye előbb, azt szoktuk mondani, tehát 550 embert szeretnénk ott a helyszínen úgy kiszolgálni, hogy jövő élvezze, és visszajön jövőre is. Tehát a helyszín nevezése sajnos nincs lehetőség. Nem csak idén, de már az elmúlt 5-6 évben nem volt.
1: Értem, világos. Az viszont biztos, hogy reggel 9-kor, akik már jelentkeztek, ott lesznek a Futabor hivatalos futóversenyén, a Villányi rendezvénytéren várjátok majd a jelentkezőket, és ott is lesz majd a cél, lehet szurkolni. Kíváncsian várjuk, mellette pedig rengeteg más off program is várja a fesztiválozókat, hiszen a futás és a Rozé Maraton után happarti, sakverseny, Pilates várja az érdeklődőket, a színpadon pedig ott lesz többek közt a Bajelex és a Slep, Regan Lili, Pixa, vagy éppen a BSV és Lotfi Begi. Jó kis programra lehet számítani majd a Villányi Rozé Fesztiválon július 10 és 11 között. Köszönjük a részleteket, a futás szervezőjét, Pap F. Ferencet hallottuk itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy igazán különleges történelmi élmény érkezik majd Baranyában. Orfűn július 9-én a lovaspályán mutatják be a Nemzet Ébresztő című nagyszabású történelmi lovas rock musicalt, amely Széchenyi István életét egészen új szemszögből mutatja be. Nem a történelem könyvek távoli alakjaként, hanem húsvér emberként ismerhetjük meg. Vívódásokkal, döntésekkel, bátorsággal és hatalmas álmokkal. A látványos lovas jelenetek, a zene és a színház együtt egy igazán különleges estét ígérnek, nem meglepő, hogy a mohácsiak is előszeretettel nézik meg ezeket, így volt az előző években is. Ráadásul most egy különleges vendégtől hallhatjuk a részleteket. Széchenyi Krisztián a vendégem, aki táncművészként és az előadás megálmodójaként is részt vett a produkció létrehozásában. Nem véletlenül, erről mindjárt mesél. A darab születéséről, a családi örökségről és az orfűi bemutatóról beszélgetünk itt a Rádió 1-en. Széchenyi Krisztián a vendégem.
3: Alapvetően ugye a hallgatók nem feltétlen biztosan tudják, hogy én a történelmi Széchenyi család egyenesági leszármazottja vagyok. Ezáltal a Széchenyi családhoz fűződő eszmeiségek, értékrendek, azok nagyon közel álltak hozzám mindig. És én táncművészként végeztem a Táncművészeti Egyetemen, a néptánc tagozaton, és ezáltal az előadó művészetben, a színház művészetben nagyon régóta benne vagyok, és nagyon közel áll hozzám a kultúra ezen szegmense. És nagyon régóta megfogalmazódott bennem az, hogy Széchenyi Istvánnak csináltak már filmet, készült az életéből monodráma, viszont nem készült még róla soha nagyszabású zenés színpadi mű. És én mindig nagyon szerettem egyébként a zenés színpadi műveket, valamint a zenés filmeket is, gyerekkorom óta valahogy közel állnak hozzám, vagy közel áll hozzám ez a műfaj. És hát már több mint 10 éve megfogalmazódott bennem az, hogy jó volna hogyha készülne Széchenyi István életéről. Első ízben, mert a családnak több olyan őse van, aki gyakorlatilag méltó arra szerintem, hogy készüljön róla hasonló produkció, de nyilván elvitathatatlan, hogy Széchenyi István a legismertebb Széchenyi. És 17-ben leültem egy papír elé, és elkezdtem írni egy szinopszist, ami elvezetett gyakorlatilag a legnagyobb, hát a Nemzet Ébresztőig, a legnagyobb magyarig. 2017-ben született meg ez a szinopszis, és azóta dédelgetem ezt az álmot, hogy ez egyszer megszületik, hogy ez egyszer elindul, és megvalósul. El is indultunk egy úton, de sajnos a Covid az ezt is keresztbe húzta, ugye akkor a kulturális élet, az előadó művészet, a színház művészet, az gyakorlatilag szinte teljesen bezárt az országban, és ezáltal a mi projektünk is csírájába halt, és aztán tavaly évben eljutottunk odáig, hogy újra elő tudtuk venni, és most itt állunk a premier kapujában.
2: Örülök, hogy hallunk erről. Gyermekkorodban egyébként mennyire tudatosult ez benned? Nem volt rajtad egyfajta nyomás?
3: Nem nyomásnak mondanám, természetesen volt róla szó a családban, mikor már eszemnél voltam úgymond gyermekként, és felfogtam ezt a családi hátteret, akkor természetesen mindig szóba jött, hogyha olyan helyen mentünk el, vagy olyan, akár egy olyan utcában, akkor ugyanúgy, mint ahogy én is az én gyermekeimnek már most annyi idősek, hogy tudok erről beszélni, akár mikor Lánchídon, vagy olyan helyen vagyunk, amihez kötődik a Széchenyi család, vagy akár Széchenyi István, vagy Széchenyi Zsigmond, adott esetben ugye a vadász író, akkor mindig egy pár szóban mesélek nekik róla, hogy már érezzék át azt, hogy ez egy felelősség, ez a családhoz tartozni. Én magam is egyébként már kisgyermekkorom óta érzem ezt, de nem teherként élem meg, hanem inkább egyfajta saját magam felé való elvárásként is, és egy olyan értékrend jelen korban való képviselőjeként, ami úgy gondolom, hogy időtlen, és mindig az lesz. De nekem volt kimondottan egy olyan fordulópont, ezt szoktam megemlíteni, amikor úgy ténylegesen tudatosult bennem, ez pedig 1991 volt, amikor volt egy olyan nagycenki, nagycsaládos találkozó, ahol készült egy film a mi águnkról, ugyanis én a Széchenyi családban férfi ágon Széchenyi Pálhoz vagyok köthető. Ferencnek, a könyvtár alapítónak volt a három gyermeke, Lajos Pál István, és én a Pál ágon vagyok egyenesági férfi leszármazott. És akkor készült egy dokumentumfilm, Székely Orsoly rendező rendezte a Széchenyi Pál ágról. Akkor én voltam egyébként ennek az ágnak a legfiatalabb tagja, és ha jól tudom, akkor az egész családnak is a legfiatalabb tagja voltam abban az évben, akkor voltam én 7 éves egyébként, és ott készült el a családfa, ami ma is megtekintető Nagyszenken a kastélyban, amire én kerültem föl utolsóként, és az egy olyan mély benyomást keltett bennem, és olyan mély nyomot hagyott bennem az a pár nap, mikor ezt a filmet forgattuk, és úgy áthatóbban meg tudtam ismerni a Széchenyi családot. Ott voltak külföldre szakadt rokonok, ott volt a szennyor Anti bácsi, akkor még élt, aki mesélt a családról. Édesapám akkor jobban kinyílt és mesélt arról a korszakról, amikor ugye a kitelepítések az 50-es években, és hogy ő hogy élte meg, hogy ők nem diszidáltak. És gyakorlatilag ez egy olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy ezt a mai napig viszem magammal, és igyekszem méltóképpen képviselni a Széchenyi családot, mert attól még, hogy nem azokat a korokat éljük, nem a reformkorban élünk, nem az arisztokrácia vezető országvezető korát éljük, attól függetlenül ez a név, ez úgy gondolom, hogy kötelez arra, hogy méltón képviseljük azt a fajta eszmeiséget, amit a család mindig is képviselt az évszázadok alatt.
2: Olvashatjuk ugye, hogy Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem tényleg húsvér ember. Hogyan valósítottátok ezt meg?
3: Gyakorlatilag itt Széchenyi István életének a nevesebb részleteit mutatjuk be, ugye azokat az állomásokat, amik egyébként éven senki számára nem titkosak, úgymond, és sokan ismerik ugye ezeket a tevékenységeket folytatott, de a történet mögött, ahogy végigmegyünk az életén, gyakorlatilag az embert látjuk, ahogy mondtad, azt a vívódást, hogy kell-e, szükséges-e az a fajta értékrend, az a fajta tenni akarás, amit ő képviselt a reformkorban, és hogy ez jót tesz-e, adott esetben kontraproduktív lesz-e, ugye akár a Habsburg ház kapcsán, akár a nemzeten belüli, akkor is voltak már nyilván olyanok, akik nem úgy látták, nem feltétlen tartották szükségesnek azokat az újításokat, amit Széchenyi szeretett volna megvalósítani a utazásai kapcsán, és hát ugye ez benne egy hatalmas vívódást eredményezett, egy lelki vívódást, talán ez is vezethetett a későbbiekben ahhoz, hogy Dublinbe került, és ezt a vívódást is szeretnénk megjeleníteni a színpadon, hogy ő is ember volt, ő is egy vívódó ember volt, aki hiába tett nagy dolgokat, de hatalmas küzdelmek övezték, akár önmagában, akár emberekkel, akár a családjával kapcsolatban, és ez fog megmutatkozni a színpadon, bízunk benne, hogy azok az emberek, akiket az ember piedesztára emel, és gyakorlatilag egy lehet mondani, hogy teljesen más éteri helyzetben lát, ők is ugyanúgy vívódtak, ugyanúgy voltak kétségeik a tetteik kapcsán, és szerintem az ember az nagyon fontos mindig a tettek mögött, és bízom benne, hogy ezt a nézők majd át fogják érezni, át fogják látni, amit mi szeretnénk ezzel adni, valamint hát a darab, aminek a legfontosabb üzenete számomra az összetartozás, amit Széchenyi is mindig szeretett volna sugallni, és minden tette mögött talán ez mutatkozott meg, hogy egységes nemzetként vagyunk erősek, és a széthúzás az mindig gyengít bennünket.
2: Táncművészként és az előadás megálmodójaként konferáltalak fel.
3: Én a feleségemmel, Petrával fogjuk jegyezni a darab koreográfiáit, valamint mi vagyunk a darab producerei is, úgyhogy elég sokrétűen igazából a teljes szervezésben részt veszünk. Ez egy Moravec Levente által jegyzett, írt és rendezett darab lesz. Nagy Zoltán, aki a zenékért felelős, valamint a 4 Street nevű zenekartól is megjelenik a darabban 3 zeneszám, amit megvásároltunk a fiataloktól, és ezáltal maga a zeneiségében is egy nagyon eklektikus, de mégis egy szálon végigfutó zeneisége lesz a darabnak. Nagyon modern lesz az egész darabnak, egyébként nem egy autentikus rockoperát vagy fogunk látni, hanem egy olyan jellegű rockmusicalt szerettünk volna és szeretnénk színpadra vinni, amely generációkat ölelhet fel. mind zeneiségében, mind pedig képi világában egy modernebb, gyakorlatilag egy romkocsmában fog játszódni, ott kezdődik a darab, az ott megjelent fiatal egyetemisták, akik diskurálnak erről az eszmeiségről, amit a család hordoz, és Széchenyi István vitt magával. Ez alakul át aztán, és ingázik folyamatosan a reformkorban, reformkorból a mai korba, és a színpadon is ez így fog megjelenni, valami zeneiségében is ezt le fogja követni. Úgyhogy egy modern köntösbe bújtatott, tradicionális, de mégis tradicionális értékeket hordozó darabot szeretnénk és létrehozni, amit bízunk benne, hogy nagy siker fog övezni, és hogy a közönség megtalálja benne, mind zeneileg, mind pedig történelmileg benne azt, amit keres egy ilyen darab kapcsán.
2: Már hogy lovas előadás önmagában nagy szabásúvá teszi, de hát ha az orfői területet nézzük, nagyjából 800 nézőre számíthattok. Mondd csak, hogy állnak most a próbák, és mennyire izgultok?
3: Hát természetesen nagyon izgulunk. Ugye én bennem az izgalom az több szinten jelenik meg jelenleg. Egyrésztről koreográfusként nyilván ez egy nagy feladat volt, hiszen 18 darab zenei szám van a darabon belül, és mindegyik, mint mondtam, ugye stílusában is teljesen más, úgyhogy alapvetően a néptáncot is csak nyomokban tudjuk benne használni. Mindenféle stílus megjelenik a tánc stílusokon belül is. Használunk kortárs táncot, használunk lindy hopot, hip hopot, néptáncot, nemzetiségek táncait az utazások kapcsán, akár az ír stepről beszél, vagy a görög tánc. Szóval, hogy tényleg nagyon, nagyon sokféle stílus vonultatunk föl benne. Ez is egy nagyon izgalmas rész, hogy ezt sikerült-e úgy megvalósítanunk, ahogy szerettük volna, és hogy a koreográfiák megtalálják-e a helyüket úgymond a színpadon, hogy az azt közölje, amit szerettünk volna, hiszen itt a koreográfián belül is történetet kell meséljünk, nem csak egyszerűen koreográfiát készíteni, hanem annak is el kell mesélnie azt, amiről egyébként a szöveg szól. Úgyhogy ez sem volt egy könnyű feladat, de hál' Istennek a táncosaink nagyon ügyesek voltak, és nagyon ügyesen vették. Valamint hát nyilván a másik aspektusban pedig amiatt is izgulok, mert gyakorlatilag nekünk Széchenyi a család leszármazottjaként, azért nekem nagyon fontos az, hogy ezt az emberek tényleg úgy éljék meg, és úgy lássák meg, hogy lássák benne azt az odaadást, azt az alázatot, amivel én a család irányába igyekszem létezni és tenni, és hát mindenképpen fontos számomra az, hogy látszódjon az, hogy én tényleg nagyon szeretném, hogy ez egy méltó emlékezés és méltó tiszteletadás legyen Széchenyi István életének, személyének és munkásságának. Úgyhogy ez is egy nagyon hát nagy felelősség úgymond a mi számunkra, hogy a család leszármazottjaként tényleg jöjjön át az, amit szeretnénk. Úgyhogy neked persze természetesen a bemutató maga az mindig egy izgalmas dolog, hogy akár alkotóként, akár fellépőként van benne az ember, akkor mindenképpen izgul, hogy tetszeni fog-e. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon izgalmas, de nagyon bízom benne, és én már látom, hogy ez el fog jutni oly módon az emberek az, ahogy tervezzük. Nagyon nagy bizodalmam van benne, és nagyon nagy reményem, hogy mindenkinek tetszeni fog, aki eljön és megnézi.
2: Kiket láthatunk? Még esetleg a neveket ki tudjuk emelni?
3: Természetesen. Sok színészünk van, 13 színész játszik a darabban, 8 lovashuszárunk lesz 14 táncosunk, és teljesség igénye nélkül néhány nevet szeretnék elmondani. Sasvári Sándor lesz Széchenyi Ferenc, Újhelyi Török Tamás fogja Széchenyi személyét a színpadon eljátszani, Barabás Kis Zoltán lesz Veselényi, Kis Zoltán Metternich, Nádasi Veronika lesz Széchenyi István édesanyja, Gáz Zsófi Széchenyi István szerelme, Kresanc grófné, és hát még sorolhatnám igazából, sokan, hál' Istennek, nagyon szép, nagyon tehetséges és jó színművészeket tudtunk megnyerni ezekre a szerepekre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem ezen fog múlni a darabnak a sikere alapvetően.
2: Ebben biztos vagyok. Viszitek tovább? Lesz még lehetőség máshol is látni?
3: Abszolút, szeretnénk, igen. Ami két lekötött előadásunk van az orfői bemutató után, ami már biztosan meg lesz tartva. Az egyik az július 31-én a Magyar Tavak Fesztiválján Tiszafüreden egy 8:30-es gála koncert, ahol megint csak egy kuriózum lesz, úgy gondolom, mert ilyen még talán nem volt Magyarországon, de lehet, hogy máshol sem. Itt nem a darabot fogjuk eljátszani, hanem a dalokat fogják elénekelni a színészek, mi pedig alkotók, Moravec Levente, Debreceni Ildikó, aki egyébként a fesztivál igazgatója a Magyar Tavak Fesztiváljának, valamint ő lesz a jelmez tervezője a Nemzetébresztőnek, valamint én, mint a koreográfusa a darabnak és a család leszármazottja, fogjuk narrálni, és egy ilyen picitán, bízom benne, interaktívan a közönséggel kommunikálva, a darabról beszélve, a zenék egymás után elhangzanak, és a színészekkel is lehet utána találkozni, beszélgetni egy kicsit. Szóval egy ilyen egészen különleges gála koncertet tartunk július 31-én Tiszafüreden, ezt követően pedig Budapesten, a Bokcsarnokban szeptember 19-én 7 órai kezdettel egy budapesti bemutatót tervezünk, amely kötődik egyébként Széchenyi István születésének 235. évfordulójához, hiszen idén szeptember 21-én ünnepeljük ezt az évfordulót.
2: Első körben tehát Baranyában, Mohácstól nem messze, Orfűn lesz látható a lovaspályán. A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical. Köszönöm, hogy meséltél mindenről. Egy táncművész, az előadás megálmodója, Széchenyi István egyenesági leszármazottja volt a vendégem. Széchenyi Krisztiánnal beszélgettünk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hőség nem csak minket visel meg, hanem a figyelmünket is könnyen eltereli. Ilyenkor sokan nyitva hagyják az ablakot, résnyire az ajtót, vagy éppen jól látható helyen hagyják az értékeiket, mondjuk az autóban. A tolvajok pedig pontosan ezekre a pillanatokra várnak, ezeket használják ki. Mire érdemes figyelni a nagy melegben, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává? Erről beszélgetünk a következő percekben. Vonalban Kovács Hegedűs Krisztián, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési referense.
1: A nyári melegben, főleg az esti órákban, a szellőztetés céljából nyitva hagyott ajtók, ablakok, főleg azoknál a helyiségeknél, amelyek az utcáról, lépcsőházból könnyen elérhetőek. A besorolandó tolvajnak pár pillanat elég, hogy a könnyen elérhető, mozdítható értékeket összegyűjtse és eltulajdonítsa. Ne adja őrizetlenül a nyitott lakrészeket, illetve a szellőztetés alatt álló helyiségeket. Javaslom, hogy amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az ajtókat, ablakokat.
0: Hát a nyár leginkább a pihenésről, feltöltődésről szól. Mire hívne fel a hallgatók figyelmét annak érdekében, hogy a nyári élményeket ne árnyékolják be nem kívánt események?
1: Nyaralás során fordítson kiemelt figyelmet értéktárgyaira, városnézés vagy strandolás, illetve egyéb időtöltés során lehetőleg csak a legszükségesebbeket vigye magával, üdülőhelyen használjon széfet. Forgalmas helyeken és utazás közben táskát tartsa maga előtt, így könnyebben szemmel tarthatja azt, iratainak és vagyontárgyainak a táska belső rekesze biztosíthat nagyobb biztonságot, és azok meglétét időnként érdemes ellenőrizni is. Pénzt, okmányokat, lakáskulcsot ajánlott elkülönítve tárolni. Vásárlás alkalmával se hagyja őrizetlenül csomagjait vagy személyes holmiát. Nyaralás képét javaslom, hogy csak utólag ossza meg a közösségi oldalon. Amennyiben gépjárművel közlekedik, a parkolás után ellenőrizze, hogy nem maradt a gépkocsi utasterében látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt termék. Parkolóban, mielőtt magára hagyja az autót, mindig ellenőrizze az ajtók zártságát rányítással. Ha lehetőség van rá, a parkoláskor válaszol olyan helyet, amely térfigyelő kamera látószögében van, az esti órákban pedig ott, ahol a közvilágítás megfelelő, a parkolóhely belátható és forgalmas. További tanácsért keresse a Főkapitányság Hallottak című programjának drive felületét, amely QR kód beolvasásával elérhető, ahol nappákba rendezve találkozhat különböző bűnmegelőzés tartalmakkal. Kérem, fogadja meg ezeket a javaslatokat az áldozattalálás megelőzése érdekében. Amelyen a fenti tanácsok betartásainak ellenére azt észlelő, hogy feltölték autóját, és bűncselekmény áldozatává vált, hívja a 112-es segélyhívószámot, és ne nyúljon semmihez, hiszen a gépkocsit és annak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja. Kellemes nyarat kívánok minden kedves hallgatónak!
0: Hasznos infók, tanácsok! Kovács Hegedűs Krisztián rendőr törzszászlós volt a vonalban, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési referensét hallottuk itt a Rádió 1-en.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Nem sokára Villányi Rosé Fesztivál, a város egyik legnépszerűbb programja közt, a futás sem maradhat el, természetesen a sztár fellépők és a gasztro különlegességek mellett. Mi is a futást emeltük ki, a szervező volt a vendégem, aki egy-két jó tanáccsal látott el minket, és persze a jelentkezőket. Kiemeltük az Orfői Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musicalt, hiszen a villányiak is előszeretettel utaznak csak ezért Orfűre, az előző években is így volt. A műsorban pedig a Széchenyit bemutató előadásról egyenesági leszármazottja Széchenyi Krisztián mesélt nekünk. De rendőri tanácsokat is kaptunk, hiszen a hőségben hamar elterelődik a figyelmünk, ilyenkor sokan nyitva hagyják az ablakot, résnyire az ajtót, vagy éppen jól látható helyen hagyják az értékeiket, ezt a tolvajok besuranó betörők is kihasználják. Ezzel kapcsolatban kaptunk pár hasznos tanácsot. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en, addig vissza a slágerekhez. Szép délutánt, Molnár Kristófot hallottad.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
5: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene. A új zene. Akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról, amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Faithless-szel közös New Religion tudja, hogy szól majd.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen jó fej srác. Mind a mellett, hogy ugye szuperstárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát jelenleg az USA-ban két dolgot ünnepelnek. Július 4-ét a függetlenség napját, és azt, hogy férjhez ment Taylor Swift. Tegnap. Nagyon friss még a hír. Őt hozom, nem sokára jön a Fate of Ophelia, aztán szó lesz egy kicsit később erről a nagy lagziról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

egy csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig mixben szólnak 2 órán keresztül. Ugye nem csak a live mix újult meg múlt héten, de a Cookie Weekend Show is, úgyhogy Monsieur Cookie 5 és 7 óra között áll majd a lemezjátszóknál, aztán akkor indul 7 órakor az élő kívánság műsor. A következő óra pedig így indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Kádár, Bulmex, Joer Junior, Jamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén, Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Az új kollégái már várják.
7: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, egészen délután 5-ig Kismárti. Egyébként július 4-e van, és ugye ez az USA-ban egy nagyon fontos dátum, a függetlenség napja. Ráadásul az Egyesült Államok most a 250. születésnapját ünnepli. Világrekord kísérlet lesz, gigantikus tűzijáték Washingtonban, illetve Philadelphiában eltemetnek egy időkapszulát, ami csak az ország 500. születésnapján 2276-ban szabad felnyitni. Most Extend-dalát hozom.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né. Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, tegnap, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 3111 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

reggelt nagy réten. Már minden jegy elkelt. De a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgass a jövő héten egész nap a Rádió 1-et, figyelj a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 4-e van, ez ugye a függetlenség napja az USA-ban. Emiatt láthatjuk ma a piros-fehér-kék fényben kivilágítva például a budapesti Lánchidat. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként Budapesten kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünneplés. Ed Sheerant hozom, aki jelenleg épp az USA-ban turnézik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert pár perce kaptam az infót, közlekedési infót, hogy az M1-esen
1: Pest felől Ausztria felé a 94. kilométernél Bábornánál a szerelésben baleset van az autópályán, és áll mindenki.
0: Ez jelenleg aktuális, 0620-311-111 az elérhetőségünk. A következő óra pedig így indul.
2: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány induló, a Halott pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Július 4-e van a Függetlenség napja az USA-ban, és még a hivatalos állami rendezvények a gigantikus tűzijátékokról, a történelmi katonai parádékról szólnak. A legtöbb amerikai család ilyenkor hát a kertben barbecue partizik, sütögetnek. Család, barátok, szomszédok, kis hambi, hotdog. Na fogadjunk, hogy a Rádió 1-eseknél is épp valami hasonló a program. Jöhetnek a fotók Viberen, és óriási zene a folytatásban, mert bekészítettem ezt. A Hurt klasszikus, a Wonderful Life Purple Disco Meshi remixében szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt, aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estjén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kapta, a francia világsztár DJ Neo Aiken és a Play Hard. Hát mondhatjuk, hogy egy buli klasszikus, aztán Cookie is érkezik, csak hogy maradjunk a francia DJ-knél. Before Party Show, Summer Edition.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az előbb Imán Bek, ő az első kazah, aki Grammy-díjat kapott. Ezt tudtad, Kuki? Hello!
1: Jó napot!
0: Most keltél?
1: Nem rég!
0: Ugye a Kuki Weekend Show is megújult, 2 órás lett a mix, ennek megfelelően ma is 2 órán át mixel Kuki Summer Edition. Megtörtént nálad a nyári átállás? Milyen ez, hogy most 120 perc máshogy kell felépíteni a blokkokat?
1: Te végül is figyelj, az emberek szeretik, buliznak, Balatonon, már nem mondtam Velencétó, de ott nincs víz. De figyelj, szerintem ez egy igazi buli így 2 órán keresztül. 1 óra nem volt elég, ma lesz 4 óra is valamikor.
0: Így gondolod?
1: Hát nem én gondolom, mert a promigazgató. Vagy egy 0-21 óra mix, te is fogsz mixelni.
0: Igen, igen. Ilyen újítások. Na de lesz élő kívánság műsor is, mert jöttek már ilyen érdeklő. Látod, most is csörög az a 30, az
1: igen, nem? 19 és 20 között.
0: Igen, igen, akarnak már nagyon dalokat kérni. Hát akkor Kuki, au revoir.
1: Au revoir, mademoiselle!
0: Én Kismertív legközelebb holnap érkezem. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: minden mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH102 személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl puszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
8: Közös kaland?
7: Igen!
8: Játék?
7: Igen!
8: Csak igazi mai slágerek?
7: Igen, igen, igen!
9: Igen! Igen!
7: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
8: Költ számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
7: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
10: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
11: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café. Peach. Széchenyi tér 1.
12: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
13: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Mixel Veradásul, szép jó napot kívánok mindenkinek, de jó idő van, nem? Tökéletes. Oh, merre vagytok? Baratonon? Vagy otthon? Egy kis medence parton? Ah, hey, de jó nektek! Na, úgy mondtam, mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, lehet üzeni Viberen, SMS-en a 0623-111-111-re. Ráadásul bekapcsoltunk a webcam, tudok látni, hogy tényleg élőbe dolgozunk, www.radio1.hu, Radio 1 YouTube Live csatorna. Mindent elmondtam, érkezik Bibi Rexa, New Religion, ez a legújabb, fét lesz a legjut, gyere, baby!

9 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Az egyik üzenekit szól, szia kuki, mai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézgújjal, a mai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded, minden másodpercre boldogat tesz veled. Hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Nagy a szerelem, ha baba? Ez jó. Következő üzenet, hello Kuki, mi éppen kint bográcsózunk, és a Kuki 2 órás mixet hallgatjunk, ami most király lett, köszi neked, csak itt a Lacus 78. Köszönöm szépen, drága Lacus, ráadásul érkezik a legújabb dalunk. Kárnyára elgütt, ketten ültünk több napon keresztül stúdióban, énekesnővel, Alexiával, és akkor hát ezt készítettük nektek. A szám címe Fire, egy picit büszkék vagyunk, tényleg sokat dolgoztunk rajta, remélem, hogy tetszeni fog nektek, akkor még egyszer mondom magyarul, itt a legújabb Kuki és Kárnyára. Fire, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hangjára maximálisan bulizunk egészen 19 óraig, jó? Oké? Okay.

Ez itt a Rádió 88, sok igaz ima is legjelmel, ez idik üzenek itt szól. Szia, a mamának szeretnék egy számot kérni, és hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki a mai napot. Simon ezt írta ezután, Hello Cookie! Szeretném kérni egy jó dal, például Alan Walker és Ava Max-től Fécimű dalt. Ez most nincs nálam, ne haragudj rám, jó? Ne haragudj! Vigyázzatok, anyok fiú!

kettes, ez idik SMS-t szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is téged hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krissi és Zsiszi, és természetesen világbéke. Aha,

0: Radio Chaki Gazima Ishlagia Medje PN Kepitzike de Tizen Soratol, Tizen Kilen Soraig Mixerek Uira, Azigazima Ishlagereket Nektek, Before Party Show Summer Edition, Nem Chok Edural Sha Mix, Adem Ketut, Ishkimed Mi Brachin, Mega Tsaguki, Shmivel Kesdek, Nivel Foitatom, Dochi, Anxiety.
1: Anxiety, keep on trying me.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Rácz.

0: Millán, Bulmex, Joer Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
3: Igen!
4: Játék?
3: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
3: Igen, igen, igen!
5: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
7: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo Pasta Pizza Vita.
8: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Gyerekek, a csávó egy hősem. Szóval azért ő egy hős. 95 napot így, madarakkal, meg teklősökkel. Bali egy hét hajvasol és fültisztító pálcika nélkül, ne viccelj. Neked mi a túlélési terved? Te meddig bírnád?
10: Jó, tehát meg vagyok a vízzel. Összegyűjtöttem az esővizet.
9: Nejlomban.
10: Nejlomban összegyűjtöttem az esővizet.
9: Ha esik, ne felejtsük el.
10: Ugye, igen, de hát ha esett. Jó, egy darabig akkor van nálad egy másfél literes palack. Az mondjuk kettő napig, hát ha elég, utána várd az esőt. Ha megvan, igen, az eső, megvan. Na, én inkább azon gondolkoznék el, hogy a második nap este, amikor elfogyott a cigarettám.
9: Na, az...
11: Én nem lennék abba a hajóba.
10: Ugye?
11: Remélem, abba a hajóba. Figyelj, én ott kiúsztam, mert mondtam, hogy Feri, figyelj, én megértelek, és a viszontlátásra.
10: És elég. Igen, igen. És így ugranám fejest a vízbe, gyerünk.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Köszönöm, ó, de jó nektek! Aj, mindenki nyaral, csak mi nem. Nem baj! Jól érzünk magunkat a stúdióban. Érkezik egy igazi nyári hangulat itt a Rádió Egyen. Ez az egyik kedvencem.

0: még az imai slágerem, ez egyik üzenek itt szól. Szia Kuki, barátom, új autójában hallgatunk téged munka közben. Az első dolgunk volt a rádión beállítani a rádió egyet. Kíván neki sok balesetmentes kilométert. Én ezt kívánom szívből, és használ egészségére az új kocsid, jó? Hamarosan újra mixerek nektek, ez igaz imai slágereket. Érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült. Save me tonight!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
6: Az új kollégái már várják.
7: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munka lehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en, minden szombat.

0: Lalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi ma is lágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még fél órán keresztül mixelek nektek az igazi mai slágereket, igen, és természetesen, hogy mondjam, fogom olvasni egy pár üzenet, kicsit később, jó, mert kapok Viber, SMS üzenet, de most kicsit zenélünk. Ahogy mondtam, érkezik David Guetta és Jennifer Lopez az egyik legújabb daltőle, közösen együtt, igen, Save Me Tonight, ments meg ma este, de mitől, Jennifer, mitől félsz? Hát én ott leszek melletted, látunk, kikám, ámoldozzál te!

Almuk, Adrias Cieta, Sefoldas Biztos. Ezután sziasztok, Wolf Karolynak szeretnénk boldog születésnapot kívánni. Köszi a beolvasatok, kukig a legnagyobb király. Köszönöm!

Csak igazi ma is legyen, mert jó estét kívánok, ez egy üzenet, szeretnék kenni egy összemot unokat testvéremnek, Ostfaj Sonfajra. Szeretettel születésnapjál kemeből, legyen szerencsés egy életen át. Ez a táncokuki a születésnapos elment üdítőért, köszöntsek fel még egyszer Wolf Karajt, 37. születésnapjál kemeből. Neki van a legfinomabb valamit, igen, köszi szépen, királyok vagytok, mint mindig. Titeket hallgatunk, rendben, rendben, rendben.

0: nagyon sok igazi ma is legyen megy. Vége az After Party Show Summer Edition. Most érkezik egy kívánság műsor, egy telefonnal is emesezni, vagy jelezni a 0620 311 111-re. Nem sokára újra zen érkezik Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az idő, hogy a szórakoztatás fekete öves mestere, a lemezlovas fenomén egy eddig soha nem látott zenei utazásra invitáljon.
2: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Kemestyén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Keressük már meg a legnagyobb harcost, aki 3-4-5 éve harcban áll egy ügyfélszolgálattal egy 4000 forintért. Írjatok már, drága hallgató, ki milyen harcot menedzsel? Ki sem mer elmegy harcolni a nagy szolgáltató ellen. Nem, az igazságérzetedért.
10: Igen, hogy te megcsináltad.
9: Hogy ez igen. Feleségem gyerekkorában nyitott egy bankszámlát, ma már 40 éves, a mai napig jönnek az SMS-ek, hogy fáradjon be újra kötni a szerződést.
10: Ott a bank akar valamit nagyon.
9: Igen?
10: A MVM számla, 3 hónapon keresztül nem küldték a számlát, ő folyamatosan jelezte, hogy nem tud fizetni, mert nincs számla. A 4. hónapban egyszerre kiküldték a késedelmi kamattal, a késedelmi kamat 60 forint. Nem fizetek.
9: És harc.
10: 60 forint, hónapokig ment a harc. Győztem.
9: Aj, óriási. 3 forint hátralékom volt a Vodafone-nál, 4-szer küldtek levelet, cseket, meguntam, befizettem.
10: Hogy fizet be 3 forintot?
9: Hát ez
10: hát
9: egy jó kérdés.
10: Több a banki költsége, hát érted persze. Az egésznek.
9: Srácok, anno az EON nekem kiküldött 1 forintos sárga cseket, mint elmaradás.
10: Ott van egy posta Dani költség, küldte. Gyerekek.
9: Hát sokkal drágább minden.
10: Hát minden.
9: De ez OTP is küldött, anno meg akartam válni az OTP-től, 1 forint tartozásom volt, mondom, a 10-szeresét kifizetem csak el innen, 3 hónapomba telt, postán küldözgették a kamatokat.
10: Hát ez... Az 1 forintra. Na.
11: Itt mindenki hülye. Mindenki.
9: Itt tényleg mindenki megőrült, igen. 90 forint véget, békéltető testület, bíróság, büntetés, bizonygatás. A végén 30 ezer forint, amit visszakaptam. Az applikáció hibájának elismerése után minden nagyon percét jó. Élveztem. 90 forinton ment a harc, hogy érted? Elnéz. Kerekítésből adódó áfa eltérés miatt 920 forintot akarnak, nem kapják meg.
10: Akár meddig tart.
9: Mekkora harcosok vannak, gyerekek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
1: Megint kezdi. Mindig van egy tantfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Hétvégé van.
2: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
1: Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Nagyon örülök. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenét.
1: Van. Kanyalegűt csináltunk, Fire, igen. Ezt kérsz akkor?
2: Legyen ez.
1: Jó,
2: legyen
1: és ez. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerős környezetemben egyre többen felismernek most már, úgyhogy nem tudom tovább rejtegetni az inkognitómat. Úgyhogy kitaláltam egy ilyet, hogy aki felismerés jelzi nekem, annak küldök egy számot.
1: Jó.
2: Ez most szóljon Ceciliának.
1: Ceciliának, rendben. Értetem, köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, az egyik SMS itt szól. Miután jó kifürültünk magunkat a medencében, most a Bókrács mellől hallgatjunk a kukisót egy kis lazításhoz, különnek egy jó zenét, szóval a Rádió 1, Jasszarok Szarásnak és minden hallgatónak, értettem. Ezután, szia Kuki, Wolf Kinganak csetényben szeretném külön egy elszámot, üzenük neki, reméljünk be tudja fizetni a villanyszámlát. Hát, remélem én is. Jönnek a legújabb dalunk, Kuki és Kane Allergyűt, a szám címe Fire. Legyobb Kukika, mind dics be! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
4: Ez a

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jól, köszönöm.
1: Na.
2: Szuper. Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem.
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet.
1: Ja, értem. Jó, és kinek szeretnék külön ezt a jó kis rájt, és azt hiszem címén Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: további
2: jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek itt szól, sziasztok. Na, összejött a kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józan pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-nunk, a szám címe Where is my husband?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok nektek, lennok fiúka, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Szia, hogy hívnak téged?
2: Barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk. Hú. És sok szerencsét kívánunk.
1: Bocsánat, kicsit ki vagyunk angosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, légy szíves. Jó, szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával. Oké, rendben. Na, kinek akartok különsz a kis Taylor Swift? Kinek szóljon?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, értettem, köszönöm szépen a telefonát, és
2: köszönjük szépen, sok szeretettel drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Nótát, oké, rendben, nektek kellemes estét, jó?
2: Kellemes.
1: Hello, sziasztok, szerintem ott jó a buli, Károly nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a szám címet The Fate of Ophelia, itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Van, aki kértelem, Matchinger X, jó kis pörgős, de neki az aki? Haló, haló, szia, hogy hívják téged?
2: Haló, szia, én a kislányom nevében beszélek most veled, a Tampodnál Tamara nevében, az apukájának szeretne névnapjára szeretné küldeni ezt a számot.
1: Jó, ott hívják az apukáj, nem tudom, milyen névnapot ünnepel.
2: Csaba, ja, Csaba. Igaz, hogy hétfőn lesz, de most
1: ja,
2: szeretni.
1: Jó, oké, rendben, értettünk. Milyen az üzenet?
2: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönjük szépen viszont!
1: Köszi, ciao, szia!
2: Hello,
1: hello! Az egyik üzenekét szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnénk üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest, legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti. Érkezik akkor Matchinger X nálunk a szám címe Butterfly, szita Rádió Egyen!
0: Show a Rádió Egyen.

0: legyen.
1: Én búcsúzom tőletek, a Lökfiú érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mielőtt közelebb holnap találkozunk itt a Rádió 1-en 17 órától, és ma este éjfél Karackevén a Rádió 1 stage-en, oké? Okay? Kuki voltál, mint kívülök nektek egy szuper kellemes estét, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Can I be-

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Pöstjén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: zene,
1: akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, totál félőben a Rádió 1-en, Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
6: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Nem félünk a farkastól még akkor se, ha bárányok vagyunk, illetve tudjátok, milyen bárányok, elfelejtettem.
7: Bárányok hallgatnak, maradjunk annyiba.
6: Fekete bárányok rockzenekar, azaz gyerekek. Na, az
7: micsoda?
6: Már nem lesz.
7: Micsoda?
6: Küllendögeng lesz.
7: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Klubszik Klasszik Vinny Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit.
5: Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kató lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió 1-en, ez a Diszkósít Radio Show.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít rádióson méghozzá 3D-ben, viszont félőben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Úrikok, Babettek, Berták, Bettik, Erzsébetek és Fédrák. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is van Erzsébet. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Svindl Endre, Récsán János Varró Zseni Vecsésről, Müller Mónika, Csepcsányi Gáspár, Németh Tamás és Lackó Zsolt LG. Istenét és az ünnepelteket.
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva jövő szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal, a Day by Day videoklipba, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt fogom játszani. Jön a Cafe in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosít Rádió Show-ban, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színűr, diszkós itt a Rádió 1-en, itt vagyunk veletek 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbajni. Itt a Bárány Halmai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100% tisztaságú, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabilan mindig hozzányúl, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom, ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebb fajta világslágeré nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Email Angel-től itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: duet, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Most ebben a pillanatban egyébként az I Love the 2000s fesztiválon vagyok, műsort vezetek azt hiszem éppen, vagy nem, akkor ott vagyok a backstage-ben, de a lényeg az, hogy évente egyszer csinálunk ilyen bulit, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor nézze meg, hogy hol van ez egyébként, vagy ne nézze meg, azt csinál, amit akar, egy biztos, én ott vagyok, és aztán 22 órától pörgetem majd a lemezeket, méghozzá a Classic Stage-en, ahol én természetesen régi hajógyár és kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biztonsület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
2: Üteszem, nem tudtad elintézni, látod, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénzt, de nem tudtad elintézni. Hát ez vagy az állapot.
1: Próbáltam,
2: tudom, mentem. Hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan, érted?
1: Majd jövőre.
2: Jövőre, amit jövőre, hát ez...
0: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt, azt már látom. Ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszása kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben. Ezért kezdik most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkósít Radio Show-ban.

0: diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörget, és ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta chihuahua.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötletet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, én tehát jobban szereti, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tudod csinálni.
0: Igen, ezért gondoltam, hogy
2: Borisról meg Discordos.
1: Meg fogom csinálni,
0: na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen, sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is
0: látod. Én látom, a külön, hogy enged is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filés.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek, még itt a Rádió 1-en Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pícsit a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: brain cells. Ez a Rádió Egy Esti Show-ja, a diszkosi trédős, nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk, ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám. Vidám vagyok, csak nem vagyok itt. Mert ha itt vagyok, akkor ledzsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy
1: bilincesség
2: vagyok. Bakelit rözzel. A te polódról is eszembe jutott valami egyébként. Hogy van egy ilyen, nem csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom, hogy...
1: Én ugyanannál...
0: De nem tőled el! Pont tőled el, ez nagyon fontos!
1: Ez nagyon gáz, hogy egyfóra pólótok van egyébként. Megveszitek ezen a méreg drága pólót,
0: és egyforma. Ez ilyen limitált
1: kollekció. Limitált,
0: neki van a stúdióban!
1: Nekem menő!
0: Figyelj, figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki törött.
1: Tényleg?
2: Török azt!
1: Jézus Szent, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi mai slágerre. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkos trédesóban.

0: Csúszunk ma estére, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Törököttök, majdnem mondtam.
2: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Aha, nekem ebből van szürke.
0: Igen.
1: De ez fekete.
0: Igen.
1: Ugyanolyan, mint a tiéd. Na mindegy, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este én már ott vagyok egyébként az I Love the 2000s Festivalon, és leszek is 22-23-30-ig a Classic Stage-en játszom majd a hajógyáris kedvenceket, és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuba vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszikáton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy jövő héten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
3: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, nem olyan rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Record kísérlet 50 órán keresztül Pizza & Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől. 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal. A Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és ez a mai adás is tele van nálunk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na a most érkező pontosan ilyen nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettje is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelben lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine, itt a Rádió 1-en, a World is

0: Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Gregir összeállításával. Ez egy formabontó szett, mert majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozást készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Third Is Mine Radio Show a Laughing Arms lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő zenét. Afrojack egyik nagy klasszikusa érkezik egy vadonatúj feldolgozásban, és ez többek között arra is tökéletes, hogy leteszteljétek, hogyan szólnak a mély nyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett. Igazából két olyan zenei nagy ágyú alkotta, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig egy élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontrollal magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következzék Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban. I just lost all control.

0: modern nyári sláger 2026-ból Kian Sza, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt!
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, boldog szülinapot, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, Geri, sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
2: Hello guys, szevasztok Rádió 1-esek, finomságok, forróság és erről szól a nyár igazából. Tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó zenék egyértelműen. Alex Kelly és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show szombat este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Antonio is jön még 11 és éjfél között. Ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calveses srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást! The day

0: Kerekesparosítás nem láttuk jönni, ezt a kollabot viszont nagyon-nagyon jól működik, ez volt a Favor. A Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban nyúlik a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romero-t, és Nervo-t ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujamo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle, itt a Rádió 1-en, ez szól most, jó hangosan, gyere!

0: nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod, a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem mindkét helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Hello mindenkinek, jó erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombatestét. Hello Anti!
3: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem, képzeljétek el, Ráckevén találkozhatok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Gyolkori és a Galantis első közös munkája. Reméljük, hogy nem az utolsó. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi a most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom. Imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerpartian, kis hajózunkon, kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakában. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel, Mikvis és a Golden Days szól itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, főleg, hogyha vízparton vagytok, vagy éppen nyaraltok.
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszika, úgy már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg Dö és Dö, ez a szám címe, az előadója is, azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált, úgyhogy már is érkezik a Dö és a Sam Times Antonio értelmezésben itt a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 Stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik bulikba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World Is Mine Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Jön Lady Gaga és a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Key. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Greg Gira lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek el, Egyiptomban lépett fel a Fracture Daydreams Fesztiválon. Egy saját zenével indulunk ezt tőle, a Crazy People's Anthem. A lemezjátszóknál tehát a Guest Mixben, itt a World is Mine Radio Showban. Greg Gira.

Nagyon köszönjük, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok, nálatok a Rádió 1 szól, és benne a Word is Mine Radio Show a Guest Mixben Greg Gira lemezjátszói mögött, ez pedig az a set, amit múlt hétvégén Egyiptomban játszott a Fractured Daydreams Fesztiválon, a lemezjátszói mögött tehát. Greg Gira.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat éjjel Greg Gear játszotta a heti guest mixünket, ezt is vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n, és persze az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most pedig egy jó kis deep house, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tud ott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen jó fej srác, mind a mellett, hogy ugye szuperstárról beszélünk is, ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére hazon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott, azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer-t.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenéjük, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi